0: Kantrit.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Country FM 105.1.
1: Woo!

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: hallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Alszik a város, még épp rá, reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, ami nap.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

vagyok, mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Kihallgatták a miniszterelnököt megdobó férfit. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása Szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abunyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a Szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írt a Facebook bejegyzésében Hann Endre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6%-pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak, a legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslést nevezte, szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a Tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai figyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
0: Rádió Antrit FM 101.
4: Happy hétfő reggelt, 6 óra múlt 4 perccel szeptember 28-án. Új hetet kezdünk együtt ismét, remélem kipihente magát, mert belevágunk. Köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok. Ez az Antrit reggel, tartson velünk.
0: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Happy hétfő reggel, ez az Antrics reggel, 6 óra múlt 11 perccel, így van, szeptember 28-a van. Mindjárt rátérünk a világra, de előtte még lessük meg mai időjárásunkat. Pulóverben és hosszú nadrágban jöttem be a stúdióba, ami most még olyan viszonylag, hát nem is tudom, racionális döntésnek tűnik, mert a 9 fok környékén járunk, hűvös van, viszont hát sajnos napközben már nem így lesz. 27 fok melegünk is lehet akár, tehát visszajön egy picikét a nyár. Vénasszonyok nyara, így hívják, talán lehet, hogy ebbe kezdünk most bele, mert hogy felhő nem lesz az égen, derült lesz az égbolt, napsütés, 27 fok meleg, ez tehát a mai receptúra, divat, tippünk, hát réteges öltözet, talán más nem tudom, hogy mit lehetne mondani, és bizony egész hétre ilyen 27 fok környékét jósolnak előre. Nézzünk még rá az orvos meteorológiára, ami jó hír, hogy marad a frontmentes időjárás. Kora reggel a hidegebb, nyírkosabb tájakon felerősödhetnek ugyanakkor a görcsös, valamint a kopásos eredetű ízületi panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, dekoncentráltság és fáradékonyság, valamint akár még migrén is előfordulhat, de nem kötelező, hogy előforduljon, csak talán esetlegesen. Jó, valahogy, hát valahogy így készüljön, nem tudok igazából most okosat mondani, most még hűvös van, de aztán 27 fok az már majd, hogy nem kánikula megint, főleg így szeptember végén. Jó, ez tehát akkor a mai napról, és akkor lássuk a világot. Szekszárd megyei jogúváros önkormányzata az idei évben is ingyenes kulturális programmal kedveskedik a szekszárdi időseknek az idősek világnapja alkalmából. Hogy mivel is várják az időseket, arról a Máté Péter alpolgármestert kérdeztük, és ha minden igaz, akkor már hallja is.
1: Az idősek világnapjára szeretnénk az időseket egy kulturális programmal megvendégelni. Ez október 1-én lesz, 10 órakor az első előadás, és 14 órakor a második előadás, ugyanazokkal fellépőkkel, Kovács Gergő énekes és a Bartilanér tánc együttes. Itt most az idős szervezeteknek, vagy a civil szervezeteknek a vezetőjével, akik időseket is, idős tagjaik is vannak, velük egyeztettünk az ő taglétszámukat, aki szeretne, azt ők leadják egy listán, a többiek pedig, akik nem tartoznak közéjük, azok a telefonszámokon tudnak regisztrálni, a telefonszámokat közé tettük. Ez kicsit bonyolult, sajnos 3 napon délelőtt, délután nem ugyanaz a telefonszám, és a Szekszárdváros telefonszám nem ugyanaz a mellék, de egyelőre így tudtuk megoldani. Várjuk a telefon. De 28-áig, tehát 23 és 28 között lehet jelentkezni munkaidőbe, tehát reggel 8 órától délután 4 óráig. Mindenképp szekszárdi lakos legyen, és betöltött 65. életév, itt naptári évet nézünk, tehát hogyha most december 31-én lesz csak 65 éves, akkor is jogosult részt venni a programon. Általában 2 teltház van, tehát mind a 2 előadás teltházra szokott menni, az nem 100%-ot jelent, de közelő van a teltháznak, és igaziból ennyi is az igény.
0: Na hát akkor ma még elméletileg jelentkezhet. Egyébként minden info erről is megtalálható az antrit.hu oldalon, és köszönjük Máté Péter alpolgármesternek, hogy beavatott minket a részletekbe. Ez az egyik fontos hír, a másik pedig az, hogy megkezdte az idei szezont a Tarka SC Szekszárd, az NK Universitas Pécs együttesét, tehát a regnáló bajnokot fogadta a Szekszárd, és ugyan a bajnoki címvédő a félidőben még 6 ponttal vezetett a KSC Tóth Orsolya vezérletével, a második félidőben sebességet váltott, és végül 10 pontos győzelmet aratott, amihez csak gratulálni tudunk, és gyorsan hallgassunk még bele Magyar Bianca vezetőedző értékelésébe is.
2: Örülök, hogy sikerült nyernünk. Az első fél időben egy picit még megilletődötten játszottunk, de nem számítottunk másra, hiszen ez volt az első, első tétmérkőzésünk. Én azt gondolom, hogy a fél időben sikerült mindenkinek rendezni a sorokat a fejekben, és egy teljesen más arcunkat mutattuk.
0: Így van, gratulálunk még egyszer a Tarka SC Szekszárdnak, és csak így tovább. Legközelebb Miskolcon játszanak majd október 4-én, tehát most vasárnap. No, ennyit tehát akkor a világról, kezdjük meg ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk majd a reggelt, de előtte még zenélünk, maradjon velünk.
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és szeptember 28-a van, ami azt jelenti, hogy ma Vencel ünnepelhet. Így is van, na lássuk csak, a Vencel német szláv eredetű név, a szláv Venceslav névből származik, a név Vencellaus névforma német Vencel rövidüléséből került a magyarba, kacifántos név, jelentése koszorú, dicsőség. Sok-sok boldogságot akkor Vencelnek, Bernátnak, Justinának, Salamonnak, Szelimnek, Tárkánynak, meg nyilvánvalóan mindenkinek, zenélünk ajándékjelent, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: A Magit Vencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, 6:31-kor ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát szeptember 28-a szülöttei. Például olyan híres neves emberek, mint Konfúcius, kínai filozófus, biztos hallott már róla, vagy Caravaggio, itáliai festőművész, ő sem ismeretlen, vagy Turai Ida, magyar színésznő, érdemes művész, talán róla is hallott már. Emellett ma ünnepelt Réz András, magyar filmesztét, a műfordító, forgatókönyvíró, illetve Mika Häkkinen, finn autóversenyző, a Formula 1 kétszeres világbajnok, illetve Naomi Watts, Oscar, BAFTA és Golden Globe díjra jelölt brit színésznő, filmproducer, hát Mulholland Drive, Birdman, a lehetetlen, csak hogy pár díjesős projektet említsek tőle. Ők vannak, meg még nagyon sokan nyilvánvalóan, sok-sok boldogságot nekik és mindenkinek, aki ma ünnepel, zenélünk ajánlégyelent, aztán pedig rátérünk a kalendáriumra, úgyhogy ne menjen sehol.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Omuda és Jéko. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jéko automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajekofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szexárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Happy hétfő reggelt, 6.40-kor, szeptember 28-án, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot. Mert hogy 1787-ben e napon megszületett az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya. 1878-ban Tisza Kálmán miniszterelnök benyújtotta lemondását. Tudjuk, hogy miért. 1895-ben felavatták az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hidat a Dunán, és 1986-ban üzembe helyezték a Paksi atomerőmű harmadik blokkját. Ja, és van még egy, 1994-ben a Magyar Ipari Tárca megtiltotta a fűszerpaprika kereskedelmi árusítását paprika hamisítás miatt. Zárójel, ólom került a termékbe. Így belekerült. Véletlenül arra kóricált, és ups, jaj, véletlenül beleesett az ólom. Nyilván így történt. És ma van egyébként az információhoz való egyetemes hozzáférés nemzetközi napja. 2019 óta az ENSZ szervezésében a tudáshoz való jog nemzetközi napja 2002-től, illetve az információhoz való hozzáférés napja 2016-tól folytatásaként. No, ez is ma van. Ennyit a múltról, meg a jelenről, a jövővel folytatjuk, hiszen horoszkóppal készültünk. A dalok után maradjon velünk.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrit reggel, 11 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A mérleg rendkívül kreatívnak bizonyulhat, végre szeretne valami nagyot alkotni. Itt az idő, hogy amit eddig apró pénzre váltott, azaz a tehetségét, valami nagy és jelentős dologra használja. Ez mások szemében pillanatnyilag, hát talán haszontalanságnak tűnik, de nem úgy van. A Skorpió végre olyan feladatot kap, amit igazán magának valónak érez. Talán kissé kétkedik abban, hogy képes lesz-e megfelelni az elvárásoknak, mégis elő kell vennie a legjobb képességeit, és a hitét is nem utolsó sorban. Szerencsére a szerelme teljes mértékben támogatja. A nyilas számíthat ma egy meglepő találkozásra, váratlan fordulatra. Valakivel szakításra kerülhet sor, mert vagy ön, vagy az illető hajlamos lehet túlreagálni a dolgokat. A múlt fájdalmai is újra felbukkanhatnak. Azért van remény arra, hogy új alapot adjanak egy új kezdetnek. Szakmai féltékenység gyötörheti ma a Bak szívét. Nincs pedig oka rá, hiszen ha biztos a saját képességeiben, akkor a másoké sem kellene, hogy zavarja. Az csak önnek is jó, ha mások is tehetségesek. Ha ma mégis összetűzésbe keveredik egy kollégájával, akkor számítson rá, hogy sokáig elhúzódhat az ellenségeskedés. A vízöntő szokásához híven ma ismét túlreagálhat valamit. Ennek akár komoly perpatvar is lehet a következménye, ha nem enyhíti kemény szavait, legalább szelídebb tettekkel. Ha megbánt valakit, utána próbálja meg kiengesztelni valami módon. A halak olyan gondokkal szembesülhet, melyekről eddig is tudott, de egyszerűen nem volt hajlandó számításba venni őket. Most rákényszerül, hogy foglalkozzon velük. Jó megoldásokat találhat, és ettől ön is megkönnyebbülhet, legalábbis lelkileg. Így készüljön tehát, zenélünk, és akkor sem folytatjuk.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Despacito.
1: Nagyjából 5 perc múlva lesz 7 óra szeptember 28-án, hétfőn. Folytassuk gyorsan a horoszkópot. Bár még alig kezdődött el az ősz, a kos már is túl terheltnek érzi magát. Ha egy kis lazításra vágyik, vagy egyszerűen csak szeretne korán hazamenni, akkor ahhoz jobban meg kellene szervezni a mai napját. Annál is inkább, hogy sem a mai estén, sem pedig az elkövetkező hétvégén ne kelljen túlóráznia.

0: szinten sikerül neki, amit elhatározott. Ha valamiben mégis sikertelenséget tapasztal, az azért van így, mert arra talán nincs is teendője. Az utat másfelé kellene keresnie. A kapcsolataira most sokkal inkább támaszkodhat, mint eddig, bármikor. Az oroszlán sok sikerre számíthat a mai napon is, ám ez nem szabad, hogy a fejébe szálljon, ne veszíts el a másik emberek szimpátiáját, mert siker ide vagy oda, ha nem szeretik, akkor nem is számíthat rájuk, pedig az önmunkája olyan, hogy nem mindegy, milyenek az emberi kapcsolatai. A szűz ma is könnyebb bajba keveredhet, ezért is inkább kerülje a felesleges vitákat. Az ön vagy a vitapartnerek konoksága úgyis lehetetlenné teszi, hogy megegyezésre jussanak. A közlekedésben is legyen nagyon óvatos, a túlzsúfolt helyeket is jobb kerülnie, nehogy tolvajlás áldozata legyen. Hajajajajaj. No, így készüljön mára. Jó szerencsét, közben befutott Vali, jó reggel.
1: Jó reggel, szia Dávid.
0: Kipihentél?
1: Igen.
0: Nagyon jó.
1: Nyugodt volt.
0: Nyugis volt.
1: Igen, megnéztem a KSC meccset, és fantasztikus volt. De majd erről még szerintem majd így beszámolunk. Igen.
0: Vagy hát majd beszélünk róla, nem számolunk be, mert számolunk be.
1: Hát az, hogy mennyire jó volt.
0: Ja, hát azt én nem tudom, én nem
1: láttam. Nem is az, hogy küzdelmes, de olyan, oda tették magukat a lányok, úgyhogy meg hát azért a Pécs azért egy nagy ellenfél volt, ugye, hát az átigazolások, meg ugye edző is volt már itt, meg ilyenek, de nagyon-nagyon jól, úgyhogy hát reméljük ez így marad is a szezonban.
0: Majd meglátjuk, ugye most vasárnap majd Miskolcon játszanak.
1: Igen.
0: Nyilván jövő hétfőn ismét rátérünk. No de, erről ennyit. Óránk végéhez értünk, tehát érkeznek nem sokan a napi ötös tagjaim. Azt kérdezzük tőlük, hogy hogyan is állnak a mesterséges intelligenciával, vagy intelligenciához. De csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
6: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
9: Már 4950 forinttól.
10: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
11: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Magyar közösséget látogatott meg a külügyminiszter, megújulhat a hatalmas forgalmat bonyolító szolnoki vasútállomás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz, erre pedig

0: tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Orbán Anita köszönetet mondott a fesztivál szervezőinek, az alkotóknak, a fellépőknek és a torontói magyar közösségnek, hogy évről évre életben tartják és továbbadják a magyar kultúrát több ezer kilométerre Magyarországtól. Ami most hazánkban történik, az politikai leszámolás, közölte Facebook videójában Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat, amelynek célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. A parlament ugyanis szavaz az Orbán kormány két egykori miniszterének, az NKA ügyben érintett Hankó Balázs és a Volánbusz ügyben gyanúba került Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség Hankó Balázs esetében 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, Sesznák Miklósnál pedig több mint 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz miatt akarja lefolytatni az eljárást. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jászlajkun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés. És mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben.
1: Rádió Antrit időjárás!
0: Ma zavartalan napsütésig érkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 28-án 7 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és ugyebár itt van Vali, jó reggelt.
6: Jó reggelt mindenkinek.
5: No és akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, tudja, azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy hogyan is állnak a mesterséges intelligenciával, vagy intelligenciához. Mindjárt kezdünk, ha megakad a zene, akkor is, tartsa velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: 12 perccel múlt el 7 óra szeptember 28-án hétfőn, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdjük mai napi ötösünket, tudja, azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy hogyan is állnak a mesterséges intelligenciához, vagy éppenséggel a mesterséges intelligenciával. Vali?
1: Én mostanában kezdem így felfedezni az előnyeit. Uh-huh. Például a hétvégén a csapon van az, ahonnan jön a víz, ezt ott leszettem, hogy nem tudom én kiecetezzem, és eltört, nem tudtam visszatekelni, lefotóztam, beküldtem neki, és mondta, jó, akkor itt is, és akkor mentem a Barkács áruházba, és tudtam venni, és ilyenek, vagy például nyáron elromlott ugye a klímám, nem értettem, uh-huh. hogy lefotóztam, beküldtem neki, és mondta, hogy figyelj, de ott van egy gomb, és azzal meg tudod csinálni. Szóval én azt gondolom, most így jóba vagyok. Szerintem nem mindegy, hogy mire használjuk. Tehát azért ilyen hasznos. Ha. Én most ilyen területeken fedeztem fel.
0: Hát meg azért csomó jó tanácsot tud, vagy tippet tud az adott esetben.
1: Igen,
0: ha valami olyan történik, amihez nem feltétlenül ért az ember.
1: Igen.
0: De hát azért az is fontos, hogy szkeptikusnak kell lenni. Tehát oda is van írva az aljára, hogy hibázhat.
1: Igen.
0: Tehát, hogyha ad valamit, akkor nem szabad készpénznek venni.
1: Volt már egy ilyet valamit, és én felülbíráltam magamban, tehát ajjaj. Hogy így te is veszekedtél már vele.
0: Én rendszeresen veszekszünk. Sőt, azt Levi mesélte, hogy nem bírta meggyőzni, hogy nem szerdában, hanem csütörtök.
1: Igen, hogy egyszer valamiért annyira eltévesztette a dátumot. És igen.
0: Sőt, egyszer itt bent próbáltunk cikket iratni vele, uh-huh. egy foci meccs eredményről, és megírta, hogy hú, de nagyon komolyan megírta, hogy ó, nagyon parázs mérkőzés volt, így úgy, amúgy ennyi lett az eredmény. Megnéztük, jaj, nem.
1: Nem. Jó, tehát, hogy igen, köszi. Igen. Nem mindegy, hogy mire használjuk, szerintem. Ja. De kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak.
0: Kezdjük is akkor Nagy
1: Sasival. Sasi 3 évtizedig dolgozott anyakönyvezetőként, ezáltal rengeteg időt töltött fiatalok és persze szerelmesek között.
0: Na, hallgassuk!
2: Hát sehogy se állok hozzá, meg nem is használom. Bevallom őszintén, hogy mint író ember, én úgy gondolom, hogy az embereknek megvan a saját gondolatuk, és hogy olyan dolgokra használják el, biztos vannak jó dolgok, csak azt én nem tudom, hogy mi a tudomány, de nem tudom, milyen területen lehet ez hasznos az emberiségnek, de valószínű, hogy ez a hétköznapi használatban még tovább fejleszti azt a beszéd nélküliséget, ami nélkül már lassan együtt, amivel lassan már együtt élünk, hiszen a számítógépet, meg a főleg az okostelefon hozta ezt már, hogy ilyen smiley-kkal, meg különböző egyszavas válaszokkal, kérdésekkel fordulunk egymás felé mi emberek, és teljesen elfelejtünk beszélgetni, na most ebben még a mesterséges intelligenciát is használjuk, akkor még csak ezek az egyszavak se a sajátjaink. Tehát én nem tudom, biztos lehet valami jó dologra használni, de az, hogy a hétköznapi ember hétköznapi életében mi szükség van rá, azt nem tudom. Nem is akarom elképzelni.
0: Na.
1: Hát igen, ez tényleg attól függ, hogy az ember mire használ, és én nagyon sokáig nem használtam, már régóta volt, és mondták neki, hogy nem, valahogy nem vitt rá az, hogy én most úgy megkérdezzek, vagy úgy odaforduljak, és akkor jöttek ezek az ilyen hétköznapi mm-hmm. kicsit ilyen szerelős, meg praktikák, amihez úgy nem értek, és egyszerűen kipróbáltam, meg az, hogy kérte a fotót, lefotóztam, és hogy olyan segítséget kaptam, hogy pikpak meg tudtam otthon oldani egyedül.
0: Ennyi. Hát meg most már figyelj, beírsz egy kérdést a Google-ba, uh-huh. és rögtön a mesterséges intelligencia
1: igen.
0: jön, tehát hogy
1: igen.
0: azt adja
1: azonnal
0: ki,
1: adja be. Így van.
0: Most már szinte elkerülhetetlen.
1: Hát nyilván az egyensúly meg az arányok a lényeg, hogy ezért ne felejtsük el, hogy az akkor is egy robot. És, azért, és hogy maradjon meg, ahogy egyébként Nagy Sasi is mondta, hogy azért legyenek már saját gondolatai.
0: Ja, egyértelmű. No, köszönjük Nagy Sasinek, folytassuk gyorsan Nikivel.
1: Niki igazi sportos nő, egy nagy lány anyukája. Sporthírek kapcsán gyakran hallható a rádióban.
0: Na, hallgassuk.
3: Igazából én úgy szeretem, nekem sok mindenben megkönnyíti a dolgomat, elsősorban így az irodai munkába, úgyhogy én el vagyok vele, szerintem sok hasznos dolgot lehet vele készíteni, tanulni tőle, nyilván ennek is vannak hátrányai, de összességében én nekem pozitív a tapasztalatom vele.
0: Na hát igen, az irodai munka az tehát meg tudja könnyíteni, hogy egy dokumentum elkészítését, megformázását, táblázatok, mit tudom én, tehát pikpak, amíg te ott szöszölsz vele, akár hát órákon, addig fél perc alatt megcsinálja.
1: Meg tanulni is lehet belőle.
0: Ahogyne.
1: Nyilván olyan információkhoz jut az ember pillanatok alatt, hogy hú, de jó, ezt nem is tudtam, és akkor így összegyűjti, de olyan érdekes, mikor beírok valamit, és keres, és akkor pörgeti, hogy hány webhelyet, hol kerestem, mit keres, és így érdekes lehet, hogy mennyire sok helyről gyűjti össze az információt.
0: Így van. Na, köszönjük Nasasinak és Nikinek is, zenélünk, és folytatjuk.
4: A Magyar Fenszei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 7 óra múlt 24 perccel, szeptember 28-án, hétfőn, ez az Antrit reggel, és folytassuk hát mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy hogyan is állnak a mesterséges intelligenciával, vagy hoz, és akkor következzék Bori.
1: Borinak van egy 8 éves kis csivavája, aki minden nap örül neki, amikor hazaér, nem tudná az életét elképzelni nélküle.
0: Na, hallgassuk!
2: Mesterséges intelligenciával körülbelül 2 éve az egyetemen találkoztam először, ugye én azt sem tudtam, hogy ez mit jelent, és ott ismertem meg, és akkor jöttem arra rá, hogy nagyon sok mindenben segítségünkre lehet, amit ha valaki jól tud kezelni, és jól tud kérdéseket feltenni neki, akkor nagyon jól lehet használni mindenféle területen. Napjainkban is én szívesen használom például arra, hogy a tananyagaimat, amit a gyerekeknek oktatok, PPT formába állítva össze, nagyon szép színes diákat tudok így készíteni, tehát én erre használom. Na most vannak nyilván, akik az AI-jal a saját arcukat szépítik, és gyakorlatilag egy más szemét adnak elő, mint amilyenek a valóságban. Ezt annyira nem preferálom, mert például egy párkapcsolat keresés kapcsán lehetséges, hogy a két fél, amikor a valóságban találkozik, akkor hatalmas meglepődést okoz, hogy hát nem így nézett ki az illető a képeken. Tehát azt gondolom, hogy mértékkel és okosan nagyon jól lehet velük dolgozni, úgyhogy én előnyben tudom időnként részesíteni.
0: Na, várjál. Ne siess annyira, Vali. Nyugalom.
1: Csak elveszed a hangomat.
0: Így van.
1: Na, azért nagyon fontos, hogy mondjuk pedagógusként, hogy azért Bori elmondja, hogy mondjuk részese legyen az ott oktatásnak, nem tudom, hogy része az oktatásnak, mondjuk a mesterséges intelligenciának a használata tanulmányokhoz. Szerintem ez fontos lenne, hogy a gyerekek megtanulják, hogy mire és hogyan használhassák, vagy tudják ők ezt már maguktól, csak szerintem én vagyok naív, lehet szerintem. Egyébként. Elképzelhető.
0: Szerintem tudják pontosan. Egyébként, amit mond, hogy ugye saját magát az ember kicsit retusáltatja.
1: Igen.
0: Ez előtte is megvolt már, csak akkor mondjuk, ilyen kamu Photoshopnak.
1: Igen, más program segítségével.
0: Ez meg volt korábban is. Most egyszerűbb. Feltöltöd, letöltöd, kész.
1: Mondjuk van egy olyan része a mesterséges intelligenciának, hogy meglátok egy képet, egy fotót, vagy bármit, egyszerűen azon az, ez nem valódi. Tehát, hogy már annyira beálltam arra, hogy szkeptikus lettem, hogy ez biztos valóságos-e, hogy biztos meg van szerkesztve, hogy ez biztos nem valódi, és akkor megyek is tovább.
0: És az a durva, hogy sok esetben már nagyon nehéz megkülönböztetni a valóságtól, akár a videókat is.
1: Na és akkor ilyenkor marad az, amit Nagy Sasi mond, hogy akkor a személyes találkozások, beszélgetések, és akkor ott nincsen tévedés.
0: Na, zenélünk és folytatjuk.
3: Rádió Antrit.

0: 8 is elmúlt már egy perccel, szeptember 28-án hétfőn, ez az Antrit reggel, elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy hogyan is állnak a mesterséges intelligenciához, és akkor folytassuk Balázzsal.
1: Balázs néha eljár futni, fontos számára az egészséges életmód.
0: Na, hallgassuk akkor.
2: Rosszul vagyok tőle. Nagyon gáz, és lehet, hogy még így, szóval nagyon gáz, és ez lehet, hogy később ilyen veszélyes is lesz, a veszélyt azt nem tudom megfogalmazni, de unalmas, és utálom, mint a ezt sipoljátok ki, mint a szart.
1: Na, hát Balázs így jel hozzá.
0: Csak azért sipoltuk ki, mert megkért rá.
1: Mert megkért rá.
0: Amúgy nem sipoltuk volna
1: igen,
0: ki.
1: Igen.
0: Nem szereti. Nem. És egyébként, hogyha fölmész akármelyik közösségi platformra, és látod ezeket az AI grafikákat, hogy az összes ugyanúgy néz ki.
1: Igen, van
0: és
1: egy
0: borzalmas
1: ilyen
0: és unalmas.
1: Stílusa, nem?
0: Igen.
1: Egy idő után már
0: ugyanúgy
1: egy
0: néz
1: szembe
0: ki az összes.
1: Igen.
0: Múltkor voltam a házi orvosnál, és kimarrakva egy mesterséges intelligencia által generált valami plakát, ami még helyesírási hiba is van.
1: Mostában ezek a plakátok jönnek velem szembe egyébként a például Facebookon, és ugyanúgy néz ki mindegyik.
0: Azt mondom.
1: Mindegy program ajánló, de nem veszik észre, hogy akkor...
0: Nem, már mert ingyen van.
1: Jó, de akkor próbálnak más miért csinálni.
0: De nem tud.
1: Jaj, nem tud más miért.
0: Vagy nem tudom, hogy működik. Tehát, hogy
1: annyi ilyen szerkesztő programban van egyébként.
0: Borzasztó.
1: Na hát.
0: Ez is meg az AI videók is, tehát oké, vágom, hogy vannak ezek a humoros... Uh-huh. Verziók, mint volt ez a brain rot, ez a gyümölcsök, meg a nem
1: igen,
0: tudom.
1: Igen, tényleg. Az megy még egyébként.
0: Nem tudom. Én kiszálltam szerencsére belőle.
1: Az a durva, hogy függőséget okoz, hogy az emberi rákap, nem az ilyenekre, és nézi, nem?
0: Borzasztó. De hát a fiataloknak ment, de most már azóta lehet nem is gyümölcs, hanem mit tudom én, milyen szövetség. Tárgyak lettek, meg
1: jaj,
0: mi volt még valami. Nem, én nem ideszem be. De hogy vannak egy nagyon furcsa dolgok, az biztos. Végül, de nem utolsó sorban következik Ádám.
1: Ádám szeret műsort vezetni, rengeteg rendezvény van már a háta mögött, de még most is aktívan speakerkedik.
0: Na, hallgassuk.
3: Én, hogy haladni kell a korral. Én eleinte egy kicsit úgy alakodtam, meg úgy olyan furcsán gondoltam az egészre, de nagyon sokat használom mostanában, és úgy gondolom, hogy sokat segít. Tehát nyilván azért vannak dolgok, amit azért úgy meg kell szűrni, talán még, hogy nem annyira 100%-ig biztos, de én úgy gondolom, hogy már most nagyon intelligens, és nagyon sok mindenben tud háttérben segíteni.
0: Hát ha háttérben marad.
1: Ez a lényeg, hogy a háttérben, de hát ugye azért ezt ne felejtsük, hogy mi irányítunk, nem ő. Ne adjuk át az irányítást neki, így ne veszítsük el önmagunkat, hogy még mindig én vagyok az érző, lélegző, gondolkodó ember, ő meg egy robot. Na.
0: És nem is érti sokszor,
1: hogy az emberek hogyan működnek,
0: úgy egyébként.
1: Igen.
0: No, köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Szeptemberben kóstold meg a Dompepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizó sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dompepe, több mint pizza!
8: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
4: Ennyi volt a reklám! Rádió Antrit közlekedés!
0: No, már itt is vagyunk az útinfokkal, Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán Budapest felé Paks térségében a 115-ös kilométertől a 114-es kilométerig hézag és repedés javítást végeznek. A munka területnél a külső sávot lezárták, és 60 km/h sebességkorlátozás mellett lehet közlekedni. A 6-os főúton Szekszárd közelében a 140-es kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák, vagyis kaszálnak, ezért félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Továbbra is ugye a vasútnál a nagylámpás kereszteződésnél gyalogos átkelő helyet építenek, ezért a november közepéig tartó munka során útszükület akadályozza a forgalmat, illetve János Halma előtt a 63-as úton egy műszaki hibás jármű veszteg el a 11-es kilométernél körülbelül délelőtt 10 óráig, ezért figyeljenek az arra haladók.
0: Köszi, Vali, hogyha Szekszárdra közelítek a térképen, azt látom, hogy a buszpályaudvar környékén van dugó, emellett pedig lassú haladásra kell készülni, vagy számítani a Mátyás Király utcában, valamint a Damjanics utcában szintúgy, úgyhogy vezessen körültekintően türelmesen, és a szabályokat nyilvánvalóan betartva, és hogyha lát bármi rendkívüli, akkor csörögjön a 74-444-444-en. Segíthessünk, jó utat kívánunk!
4: A Mokkis Bencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: egyszerű a képlet.
1: Pontban a 3-4-8-kor, szeptember 28-án hétfőn, ez az Antrit reggel, és ez az az időpont, amikor Vali ismét beavat minket a titokba.
2: Itt a Vénasszonyok nyara, lesz a héten.
1: Ez a titok.
2: Ez a titok a héten. Igen, mert hogy hát jön az, hogy reggel hideg, délután meleg, abszolút ez lesz. Bár most reggel is ilyen hűvöset mondtak, elviselhető volt egy kis vékony kis pulcsikába. Én legalábbis én, amikor 6 órakor jöttem, egyébként most 10 fok körül van kín a hőmérséklet, de szép napos időnk lesz ma, 27 fokos maximumokkal. Felhő nem lesz az égen, csapadék sem várható, illetve a szél sem lesz jelentős, és nagyjából ez is várható a héten, ilyen 26-27 fokos maximumok. Hajnalban olyan kis csípős reggelek, ilyen 6 és 9 fok között fog mozogni a hőmérséklet reggelente. Úgyhogy reggel visszük, megyünk a kabátba, délután meg cipeljük.
1: Igen, nagyjából ez
2: de
1: így nem, néz
2: de
1: ki.
2: De ez ilyen nagyon jó kis őszi idő.
1: Annyira én nem örülök neki, hogy most ilyen, most reggel is, el is mondtam, hogy eljöttem pulcsiba, meg hosszú nadrágba.
2: Hát jó. Vagy az ember bevállalja, hogy reggel egy kicsit fázik, és délután megy haza.
1: Ránéztem, 8 fok van. Kell a nadrág.
2: De aztán kivált, és eljössz, hogy nem is,
1: bejöttem, és megnézem, hogy 27 fok, és akkor köszönöm szépen, nagyon jó. Akkor jól jártam. No, de hát igen, erre kell készülni. Ma divat tippünk nyilvánvalóan valamiféle réteges öltözet, vagy nem tudok tippet adni komolyan.
2: Hát reggel meg vagyok egy lőve. Kis kabát, délután meg szerintem rövid ujjúba lehet majd közlekedni.
1: Meg vagyok lőve. Így van, az orvos meteorológiára térünk egy picit, marad a frontmentes időjárás, de akkor a reggel idegebb, nyírkosabb tájakon felerősödhetnek a görcsös panaszok, meg mellette a kopásos eredetű ízületi bántalmak. Szintén a délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár még migrén is előfordulhat, úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba. Zenélünk, aztán pedig összekezdjük az óránkat, maradjon velünk!
0: És a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Kettő perc múlva lesz 8 óra, szeptember 28-án hétfőn, ez az Antrit reggel, és akkor röviden összegezzük mostani óránkat. A napi ötös tökőjét kérdeztük arról, hogy hogyan is állnak a mesterséges intelligenciával, vagy a mesterséges intelligenciához.
1: Hát ahogy így számoltam, azt hiszem Nagy Sasi és a Balázs volt az, akik egy kicsit úgy ellenségesebben, vagy úgy ellenállnak neki, és igen, nem nagyon szeretik.
0: Igen.
1: A többiek azért megtalálják a módját munkához, tanításhoz, vagy valamilyen információszerzésre használják. Meg kell találni a középutat, az egyensúlyt, és akkor
0: nyilván
1: minden rendben lesz.
0: Ez volna a lényeg. Ha jóra használjuk, akkor jó tud lenni, ha rosszra használjuk, akkor meg rossz pont, mint ahogy minden más.
1: Igen.
0: Nagyjából itt tartunk ezzel is. De hát most már azért hozzá kell szokni, hogy...
1: Vagy az életünk része.
0: Hogy itt van.
1: Igen.
0: Akkor tudod kikerülni, hogyha nem internet ezen.
1: Körülbelül.
0: Nagyjából. Máskülönben belefutsz. No, köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk következő óránkra, ami hétfő lévén doppergés, jó hírek óra lesz, hiszen hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel. Úgyhogy a normális hírek után jönnek a jó hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek!
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem!
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
7: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
8: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Az orosz helyett algériai vagy azeri

0: gázt vásárolhat a szlovák gázművek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke ájog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvőbetegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. Az elandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgázt vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tőzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzit költségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgáz vásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Happy hétfő reggel, ez az Antrit reggel, szeptember 28-án 8 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali, és jó reggelt még egyszer.
5: Jó reggelt mindenkinek.
4: És hétfő van, ami azt jelenti, hogy jó hírek órát kezdünk, hiszen hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel. Mindjárt kezdünk, nem menjen sehova.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrik reggel negyed 9-kor, szeptember 28-án, hétfőn, és ha már hétfő, akkor nyilvánvalóan jó hírek óra, hiszen hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint a csupa-csupa jó hírrel. Csak és van is bőven.
1: Van is bőven, mert azért itt környékünkön, Szekszárdon is történt sok minden. Például pénteken, múlt péntekén a Szekszárdi Sportközpont ökölvívó szakosztályának teremnyitójának ünnepélyes megnyitója történt. Ugye ezzel kapcsolatban Halász Gábor már az egyik Antit reggelünkben vendégünk volt, ami egyébként a YouTube csatornánkon visszahallgatható, és az a lényeg, hogy hát akik boxolni szeretnének, gyerekeket várnak, felnőtteket is, jó kis videó egyébként van fenn a Facebook oldalon.
0: Modern terem,
1: úgyhogy ez egy nagyon jó kis kezdeményezés, úgyhogy a sportcsarnokon belül is sikerült egy nagyobb terembe költözniük.
0: Így van.
1: Úgyhogy várnak minden boxolni.
0: És ugye van ez a
1: rajongót.
0: Nem tudom most pontosan mi a neve, ez a kis harcosok klubja, vagy nem tudom.
1: Igen, ugye amikor gyerekeket inspirál arra, hogy motivál arra, hogy...
0: 4-7 éves kor között várják, azt hiszem, szombaton.
1: Ez egy nagyon jó kezdeményezés, időben kicsit elkezdik, nem hasznosan tölti az ideig, sportol, közösségben van, egy kis fegyelmet is tanul, gondolom.
0: Leginkább azt,
1: Leginkább azt, úgyhogy hát ennek nagyon örülünk, és majd azért nyomon követjük a történéseket.
0: Így van, emellett is maradunk a sportnál, ugye megkezdte a szezont a Tarka ST Szekszárd, erről korábban már beszéltünk, de attól még fontos elmondani ismét, hogy megnyerték a szezonnyitó rangadót, mert hogy a címvédő NKA Universitas a Pécs együttesét fogadták itt Szekszárdon, és hát egy elég parázs összecsapás volt, legalábbis úgy hallottam, meg ahogy olvastam a híreket, tényleg az volt, mert hogy a fél időben még 6 ponttal vezetett a Pécs, aztán a második fél időben a Szekszárd megemberelte magát, és egy 10 pontos győzelmet aratott 69-59-re. Egyébként a televízióban is nyomon lehetett követni.
1: Így van, mert hogy adta az M4 Sport így ugye a szezonnyitó mérkőzést, mert hogy rangadó mérkőzés volt, úgyhogy egy jó meccs volt.
0: Te nézted?
1: Én néztem. Úgyhogy nagyon jó volt.
0: És élvezted?
1: Én élveztem, azért más volt így hallgatni, hogy ugye nyilván közvetítették, úgyhogy én nagyon kívánom nekik, hogy ez így maradjon meg, ez a lendület az egész szezon alatt. És ugye hétvégén már Diós Győr ellen, ugye Miskolcon játszanak a lányok, úgyhogy most ez így beindul.
0: És hát majd meglátjuk, hogy bírják az iramot és a terhelés. Ugye tavaly is inkább az volt talán a probléma, hogy elfogyott a keret a végére.
1: Igen,
0: nagyon sok volt a sérült.
1: Igen, de most a kicsit azért felfrissült a csapat.
0: Most felfrissült a csapat, de azt mondom, hogy kérdés, hogy bírják. Tehát lesznek-e sérülések, vagy elkerüli a csapatot a sérülés hullám, mert az sokat segíthet.
1: Meg most talán van több játékos is a keretben, tehát hogy van rotációs lehetőség.
0: Így van, úgyhogy majd meglátjuk, majd nyilvánvalóan
1: folyamatosan beszámolunk,
0: hogy mi történt, és van még egy dolog, ami hazai, hatalmas mérföldkőhöz érkezett, egy szegedi fejlesztés. Az Európai Bizottság Innovációs Radar programja nagyon magasra értékelte a legszegedibb gyógyító díjas dr. Letoha Tamás Alzheimer vértesztjét. Úgyhogy itt ez is elindulhat majd, ami egy tök jó dolog, hogy valamiféle biomarker mérésen keresztül mérik fel a különböző kapcsolódó folyamatokat, úgyhogy korábban felismerhetik az Alzheimer-kór kialakulásának lehetőségét legalábbis, úgyhogy reméljük, hogy ezzel is világhírre teszünk szert, mi magyarok. Zenélünk, és akkor rátérünk arra például, hogy Koszovóban megtörtént az aknástalanítás, vagy pontosabb aknamentesítés.
1: Aknamentesítés.
0: Na, valahogy így.
1: Ebben hangzik.
0: Valahogy így. Szóval zenélünk, és ezzel folytatjuk.
2: A Mokkis Bencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 4 perc múlva lesz 8:30, szeptember 28-án hétfőn, ez az Antrit reggel, és akkor folytassuk. Hát jó hírek óránkat, hiszen hétfő van, ugyanis indulhatna jobban egy hét, mint csupa jó hírrel. Az imént már átbeszéltük a helyi, illetve a magyar vonatkozású jó híreket, és akkor most utazzunk el egy picikét Koszovóba.
1: Most ide a közelre. Így van, ugyanis körülbelül 27 évvel a koszovói háború vége után lezárult az ország aknamentesítésére irányuló humanitárius misszió. A Halo Trust egy aknamentesítéssel foglalkozó jótékonysági szervezet még a múlt héten bejelentette, hogy befejezi munkáját az országban, és kijelentette, hogy a megtisztított területek utat nyitottak Koszovó helyreállítása előtt. A háború, ami 1998 és 99 között zajlott, kb. 800 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát, és mire visszatértek, addigra már sajnos romokban heverő aknákkal teli tájat és hát lakhelyeket találtak, viszont ma már Koszovó teljesen átalakult, a megtisztított területek utat nyitottak a mezőgazdasági és infrastruktúrális projektek előtt, elősegítve az ország háború utáni gazdaságának fellendülését. A Világbank adatai szerint az átlagos várható élettartam ma 78 év, csupán egy évvel kevesebb, mint az Egyesült Államokban.
0: Azért
1: milyen
0: az
1: érdekes, igen. Koszovó megmutatja nekünk, hogy a taposóaknak és a kazettás bombák eltávolításának valódi hatását nem a megtisztított hektárok számában kell mérni, hanem abban, hogy az a föld idővel már mire képes, mondja a Halo Koszovó program menedzsere, a Halo koszovói munkatársai pedig ma már a szervezet szíriai és ukrán műveleteit irányítják.
0: Hát igen, mert sajnos ott is van dolguk. Ez a 78 év érdekes, Magyarországon 77 és fél. De akkor Koszovó lehet, hogy lehagyott minket?
1: Hát lehet.
0: De mondjuk nálunk elég nagy a szélsőség, a férfiaknál 74 év, a nőknél több mint 80 év.
1: Erre van egy vicc, tudod?
0: Igen, tudom. Az egy jó vicc, és igaz. No, de tök jó, hogy akkor Koszovó aknástalanítva van.
1: Igen, meg erről szerintem már nem aknamentesítve van. De egy hihetetlen, hogy még ilyenekkel foglalkozni kell. Hát persze foglalkozni kell. Muszáj, volt egy ilyen hírunk már, nem is tudom, melyik ország kapcsán hasonló. Lehet, hogy most nem akarok butaság, lehet, hogy Szerbia volt, vagy Albánia, hogy hasonló, de nem volt, nem. Valamelyik nem ország tudom, kapcsán Vali. Ugyanilyen témában beszélgettünk.
0: Lehet, hogy álmodtad.
1: Nem.
0: Nem.
1: Biztos, hogy nem.
0: Akkor én nem emlékszem.
1: Nem.
0: De én nem emlékszem.
1: Jó, valami.
0: Na, lényeg, hogy Koszovó akkor aknamentesítve van. 27 évbe telt, de most már akkor lehet menni fölfelé.
1: Igen. És most utazunk Nagy-Britanniába.
0: Még nem utazunk sehova, mert zenélünk, és utána utazunk Nagy-Britanniába, maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Kia Sportage 8.949.000 forintért. Vagy 0% THM-mel. Vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: kukac.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Jó reggelt, 8.39-kor, szeptember 28-án, hétfőn, ez az Antrit reggel. Folytatjuk jó hírek óránkat, hiszen hétfő van, és akkor most már Vali,
1: utazhatunk Nagy-Britanniába, ahol a vasútállomások fel vannak díszítve, ugyanis Nagy-Britanniában évente körülbelül 1,8 milliárd utazást tesznek meg vonattal, és sok utas halad át olyan állomásokon, amelyet önkéntesek szépítettek meg. Ezt a növekvő tendenciát tiszteli a Királyi Kertészeti Társaság, amely ezen a héten, vagyis hát múlt héten kihirdette új Railway Stations in Bloom díjának első nyertesét.
0: Opa.
1: Az első díjat a skóciai Cardross Community Organic Garden nyerte el, amely a Cardross pályaudvart igazi oázissá alakított át, emelt ágyásokkal és a régi viszki hordókból készült modellező vonattal.
0: Azta.
1: A kiállítások virágokkal, gyümölcsökkel és zöldségekkel virágoznak, és átalakították az egykor szürke tereket is. Az önkénteseket még dicsérték azért is, hogy olyan nyilvános kertet hoztak létre, amely mélyen gyökerezik a környező közösségben és tükrözi azt, valamint elismerte az önkéntesek érdemeit a közösségi büszkeség erősítésében és a térség egyedi identitásában bemutatásában.
0: Nagyon jó, ugye hazánkban is, főt itt Tolnában is volt, ugye a Móregyi busz megálló például, amit ugye berendeztek
1: könyvtárnak,
0: amit aztán valami ostoba jó fölgyújtott.
1: És most mi a helyzet ott? Nem tudod?
0: Nem tudom, lehet, hogy újra csinálták, de nem vagyok benne biztos. Illetve Szakályban is volt, azt hiszem, valami hasonló kezdeményezés a busz megállóra.
1: Hát de most gondoljunk bele, akik rendszeresen, ugye mondjuk távolsági buszon utaznak, munka vagy iskola miatt, azért nem mindegy, hogy mondjuk a várakozást milyen körülmények között tölti például, és ez kicsit otthonos, komfortos legyen, biztos azért.
0: Sőt, a Móregyi busz megálló az annyira jó volt, hogy én még aludtam is benne.
1: Jó, ezt már mondtad.
0: A neked?
1: Nem, már így adásban mondtad, én emlékszem. Igen.
0: Szégyen. No, hát örüljünk neki, hogy világba borultak a Nagy-Britannia vasútállomásai. Itthon is el lehet kezdeni, úgyis vannak ilyen mindenféle vasúti projektek, akkor lehet is. Csak mondjuk az önkénteseken múlik, hogy nekiállnak vagy nem állnak, zenélünk, aztán pedig folytatjuk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antwi reggel 8.48-kor, szeptember 28-án hétfőn, és akkor folytatjuk mai jó hírek óránkat. Már egy csomó jó hírt átbeszéltünk, de van egy egészen hosszú jó hírünk is, úgyhogy van itt éd a pálya.
1: Te hallottad már ezt a szót, hogy könyvsivatag?
0: Nem.
1: Na hát ebből a cikkből kiderül, hogy mi is az a könyvsivatag, ugyanis elutazunk most az Egyesült Államokba, Baltimore-ba, ugyanis ott egy hölgy, aki saját magát a radikális utcai könyvtárosnak nevezés egyébként már a TikTokon is híressé vált, azzal, hogy villamossal ingyenes könyveket osztott szét több száz gyermeknek Baltimore-ban és a környékén. A zöld arany színű járó úgymond egy varázslatos helyre szállítja a gyerekeket, ahol felfedezhetik, milyen műfajok izgatják őket, és megtanulják értékelni az olvasást. Egyébként a today.com oldalán jelent meg ez az interjú, és az ötlet onnan származik, hogy az ötlet, hogy elutazon olyan könyvszegény területekre, javítsa az írás tudást, és a hölgyben úgy merült fel ez az egész, hogy egy nap a házuk lépcsőjén könyvet olvasott az unokahúgainak, és észrevette, hogy gyerekek kezdenek el köré gyűlni és hallgatni, és elmondta, hogy a gyerekek nem akarták, hogy a mesélés véget érjen, és hogy többször is arra kérték, hogy olvasson tovább, és mondta erre nekik, hogy jó, hát akkor menjetek haza és olvassatok könyveket, és erre ők azt válaszolták, hogy otthon nincs könyvük.
0: Hát ez mondjuk szomorú eddig.
1: És akkor ugye úgymond ez a pillanat arra ösztönözze, hogy a hétvégéként továbbra is felolvasson környékbeli gyerekeknek, és hogy végül könyvtáros is legyen, és igyekezett azért megtalálni a módját annak is, hogy a gyerekek önmaguk is önállóan tudják folytatni az olvasást. Aztán a könyvtárakban dolgozott, észrevette, hogy a könyvtárban járó gyerekek nem ugyanazok voltak, akik korábban ugye a lépcsőnél a mesélés közben megálltak, utána járt a dolognak, és akkor találkozott először a könyv sivatag kifejezéssel, majd többet is megtudott erről, hogy bizonyos területeken egyszerűen nincsen könyv, tehát nem elérhető. Elmondta az interjúban a hölgy, hogy már járt könyvsivatagokban, és beszélt olyan gyerekekkel, akik szerint nem engedhetik meg maguknak a könyveket. Mások azt mondták, hogy a szüleik dolgoznak, nincs idejük elvinni őket könyvtárba, illetve azzal sincsenek tisztában, hogy milyen könyvek illenek hozzák, milyen könyvek felelnek meg nekik. Na hát, és így jött az ötlet, hogy akkor egy villamos gyakorlatilag berendez könyvekkel. Egyébként a közösségi oldalon, tehát a TikTok oldalon van egy kis videó, nagyon kis cuki egyébként, és azt mondja, hogy egy nap a 50-től akár 130 olvasóig felszállnak erre a kis buszra vagy villamosra, azért, hogy elvigyen magukkal egy regényt, tehát ezt tudni kell, hogy ez ingyenesen van ez a lehetőség. Rendszeresen megáll például a parkokban, futballedzéseken, ott sok gyerek van, vagy akár iskolai rendezvény, és hát ott népszerűsít igazából az olvasást. A gyűjteménye nagy része gyermekkönyvekből áll, de hogy azt mondja, hogy nem csak a tizenévesek, hanem már felnőttek is érdeklődést mutatnak, és hát mindenféle műfajú könyvek megtalálhatók a kínálatában. Van egy úgymond kívánságlistája is, ahol adományokat gyűjt, amikor éppen kifogy a könyvekből.
0: Na, hát,
1: és ez egy ilyen folyamatos kezdeményezés, várja.
0: Megtudtuk, hogy mi ez a könyvsivatag. Hát igen, ez, hogy nem engedhetik meg maguknak a könyveket, azért azt látjuk, hogy mennyire durván elszálltak a könyvárak. Főleg a régi időköz képest, amikor 2 forint volt egy könyv, és szinte utána dobták az utcán. Most ott van, hogy azért elgondolkozol egy hónapban, hogy akkor veszek egy könyvet, vagy pedig nem veszek, mert nincs rá keret.
1: És hogy kezdjék, hogy van a gyerekek, akiknek teljesen kimad az életükből az olvasás. Úgyhogy az, hogy egyetlen könyvek, de milyen könyvet olvasok. Tehát, hogy annyira, hogy nincs tisztában azzal sem, hogy milyen típusú könyvet is kellene neki, vagy mi az, ami az ő életkorának megfelelő.
0: Hát igen, sajnos van ilyen. Ugye volt Szíria, Líbia, nem tudom,
1: ott
0: hol
1: is
0: volt.
1: Olvastuk egy ilyen cikket, egy ilyen hírt.
0: Hogy könyveket vinnének oda.
1: Igen. Főleg a háborúba sújtott a területen. Igen, ott is valami hasonló volt. Ki volt színezve valami jármű, és ott is ilyen kezdeményezés volt.
0: Több ilyen kezdeményezésre lenne szükség, úgyhogy ha most kedvet kapott hozzá, hogy ingyen könyveket osztogasson, akkor hajrá, mi csak bátorítani. Tudjuk erre, zenélünk egyet, aztán pedig összegzünk.

0: 3 perc múlva lesz majd 9 óra szeptember 28-án hétfőn, ez az Antris reggel. Ugye jó hírek órát tartottunk, hiszen hétfő van, ez most már ilyen megszokott módon történik, és hát voltak jó híreink hazánkból is, igen, sőt is. Szexárról is.
1: Szexárról is jó vegyes volt.
0: Sok minden elhangzott, igen. Az aktumentesítés Koszovóban.
1: Nagy-Britanniában ugye a vasútállomások ki vannak virágoztatva, vagy fel vannak virágoztatva, meg ki vannak díszítve, hogy kicsit kényelmesebb legyen a várakozás, aki sokat utazik.
0: Így van, és a végén egy radikális utcai könyvtárosról is hallhattunk, aki ingyen osztogatja a könyveket gyerkőcöknek, de már nem csak gyerkőcöknek, igen. Hanem felnőtteknek is, akár mert, hogy vannak ilyen könyvsivatagok.
1: És ráadásul az Egyesült Államokban, ugye ez Baltimore környékéről szólt az írás.
0: No. Elnézést. Szóval akkor szerintem így berobbantottuk a hetet csupa-csupa jó hírrel. Ennyi fért bele, köszi, hogy itt voltál.
1: Akkor szép napot mindenkinek.
0: Szia-szia. A folytatásban pedig érkezik a stúdióba majd Nyéki Gábor és Szopka Gábor az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft-től. Téma pedig a munkagépek biztonsága és felülvizsgálata lesz. Velük majd Vörös Levente kollégám beszélget a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
2: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Otthon. Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
8: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
3: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormány főközlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as indulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Erőd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Hangsúlyozta, érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze 3 politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk mozgal.

0: Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen, a fogyó hold és a fiastyúk, a csillaghalmaza egymás mellett látszik majd a Bika csillagképben. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében azt írta, szeptember 30-án este 8 órakor kell fel a fogyó hold a keleti égbolton. Ekkor 80%-ban lesz megvilágítva, a fiastyúk pedig közvetlenül mellette jobbra helyezkedik el. 21 óra körül már érdemes a keleti égbolt alacsonyabb részén felkeresni az égi párost. Ekkor mintegy 9 fokkal lesznek a horizont fölött. Éjfél körül már közel 40 fok magasan járnak majd. Így tiszta égbolt esetén ekkor már szabad szemmel is felsejlenek a fiastyúk csillagai a hold mellett. A németországi Heidenau városa úgy döntött, betiltja a nácizmus áldozatainak emléket állító botlató köveket. A javaslatot az Alternatíva Németországért párt és a konzervatív CDU képviselői szavazták meg, írja a Telex. A városi tanácsnak benyújtott indítvány szerint sok polgár úgy érzi, hogy a nácik áldozataira való megemlékezésnek ez a formája nem helyén való. A javaslat szerint a jövőben az emlékműveket a város egyik temetőjében kell elhelyezni, hogy ne lehessen közvetlenül rálépni az emlékműre. A német oktatási miniszter, aki maga is a CDU tagja, a döntést bírálva azt mondta, aki a botlató köveket és a zsidó életre emlékeztető emlékhelyeket a közterületekről a temetőbe száműzi, az az élet helyett a halált helyezi előtérbe, és ezzel ismét láthatatlanná teszi a zsidó embereket.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Happy hétfő reggel, tehát az Antrit reggel szeptember 28-án 9 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok. Folytatódik a Fókuszban a munkavédelem sorozatunk. Ma reggel Nyéki Gábor és Szopka Gábor a vendégeink az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft-től. Témánk a munkagépek biztonsága és felülvizsgálata, úgyhogy Vörös Levente kollégám veszi át a helyem a következő fél órára. Maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Szép jó reggelt, ez az Antit reggel, azon belül is a Fókuszban a munkavédelem minden hónap utolsó hétfőjén jelentkező sorozatunk, amelyben egy témát járunk körbe ezúttal is. Működik, de biztonságos is ez a kérdés. A gépek és a munkaeszközök felülvizsgálatáról fogunk beszélgetni Nyéki Gábor műszaki vezetővel, valamint Szopka Gábor EHS szakmai vezetővel az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Részéről. Jó reggelt, köszöntelek titeket!
1: Jó reggelt, köszönöm!
0: Induljunk az alapoktól. Mit nevezünk alapvetően munkaeszköznek, és miért nem elég az, hogyha egy gép egyszerűen csak úgy működik?
1: Hát jó a kérdés, egy kicsit megközelítem majd szakmai szempontból, és meg megközelítem a hallgatói szempontból. Munkaeszköz minden olyan gépberendezés készülék vagy eszköz, melyet a szervezet munkavégzés során használnak. Tehát itt akkor térjünk ki is, mi az a szervezet munkavégzés. Ez azt jelenti leegyszerűsítve, ez olyan munkát jelent, mely valaki munkáltató, vállalkozás, vagy más szervezet irányítása, ellenőrzése, vagy felelőssége mellett végez. Mik lehetnek ezek például? Munkaviszonyban végezzük a munkát, közfoglalkoztatási viszonyban vagyunk, tanulói vagy hallgatói viszonyban vagyunk, vagy pedig minden olyan tevékenység, mely a feladatokat, a munkavégzés helyét, vagy annak szabályt más határozza meg. Vagyis ennek függvényében a munkaeszköz minden olyan gép és berendezés, amelyet a munkahelyen a munkavégzés céljában használnak. Ez nem jelenti azt, hogy amit otthon használunk, az nem munkavégzés, de ez nem terjed ki a munkavédelem területére. Ilyen lehet például egy számítógép, vagy kéziszerzám, vagy termelőgép, vagy akár egy veszélyes gépek. Tehát, hogy mi egy veszélyes gép, csak hogy értsük egymást, egy targonca, egy daru, ezen kívül sok van, de ezt mindenki ismeri. És visszatérve a kérdés második felé, biztonság. De biztonság nem azonosan működik éppenséggel. Számít a telepítés, a műszaki állapot, a védőberendezések, a kezelési környezet, valamint a dokumentáció, és továbbá az, hogy a megfelelően képzett személy használja ezt az adott gépet.
0: Mi van akkor a gép felülvizsgálatánál, fordulok most a másik Gáborhoz, amikor odaállsz egy gép mellé, akkor igazából mit lehet rajta megvizsgálni valójában? Milyen pontok ezek, amelyekből aztán gyorsan kiderülhet, hogy itt biztonsági probléma is van a dologban?
2: A legfontosabb ellenőrzési pontok a védőburkolatok, a reteszelések, vészreállítók, a biztonsági érzékelők, a villamos berendezések állapota és alapvetően a gép általános műszaki állapota. Ha hiányzik egy burkolat, ki van téve a dolgozó annak, hogy balesetet fog szenvedni. Egy gépvizsgálat során alapvetően három dolgot vizsgálunk, megvannak-e a védelmek, működnek-e a védelmek, nem kerülhetik-e meg ezeket a védelmeket a dolgozók. Ha bármelyik kérdésre nem a válasz, akkor munkavédelmi kockázatról beszélünk.
0: Tehát ha van egy új gépvásárlás mondjuk, egy vállalkozás új gépet vásárol, akkor végül is mikor kezdhetnek el rajta ténylegesen dolgozni? Át kell azt még vizsgálni? A CE jelölés magában azt jelenti, hogy minden rendben van?
1: Hát majdnem igen, de majdnem nem is. Tehát a CE jelölés azt jelenti, hogy a termék megfelel az Európai Unió alapvető egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi követelményének. Tehát fontos pontosítás még, hogy a CE-jelölés nem egy minőségi védjegy, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy a független hatóság vagy tanúsító szervezet minden egyes gépet külön-külön megvizsgált. Sok gépnél ezt a megfelelőséget maga a gyártó értékeli és nyilatkozza le, hogy bizonyos esetekben szükséges bejelentett szervezet közreműködése. Továbbá a CE-jelölés nem jelenti automatikusan, hogy a gép az adott munkahelyeken, munkakörülmények között biztonságosan használható. A munkáltatónak továbbra is ellenőriznie kell többek között a megfelelő telepítést, a használati környezetet, a védőberendezések működését, a kezelők oktatását és jogosultságát, illetve az átalakítások, kopások, sérülések használatát. Tehát ha megnézzünk egy számítógép egeret, azon is van egy CE megjelölés, tehát az azt bizonyítja, hogy ezt biztonsággal lehet használni. Körülbelül ennyit tudnék erről.
0: Ugye ezek voltak most az új gépek, de mi a helyzet a használt vagy régebbi gépekkel? Lehet egy 20-30 éves gép is még biztonságos, vagy milyen problémát okozhat, ha hiányoznak a dokumentumai például?
2: Igazából egy 20-30 éves gép is lehet biztonságos, hogyha megfelelő műszaki állapotban van, és betartják a használattal kapcsolatos előírásokat. Maga ezeknél a gépeknél alapvetően a fő problémát az jelenti, hogyha nincsen meg a dokumentáció, hogy nem igazán tudjuk mihez viszonyítani a biztonságot, a gyártónak milyen elképzelése volt azzal kapcsolatban, hogy ezt hogyan valósítja meg. Ezért nagyon fontos az, hogy a dokumentációt beszerezzük, és ennek alapján tudjuk meghatározni a biztonsági feltételeket.
0: Nagyon fontos két olyan fogalom, mint a karbantartás és a felülvizsgálat. Erre is rátérünk majd, előbb viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk!
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, azon belül is a fókuszban a munkavédelem, minden hónap utolsó hétfőjén jelentkező sorozatunk. Mai adásunkban működik, de biztonságos is kérdéssel tárgyaljuk a gépek és a munkaeszközök felülvizsgálatával kapcsolatos témát. Segítségünkre van ebben Nyéki Gábor műszaki vezető és Szopka Gábor EHS szakmai vezető az Ergonom munkavédelmi szolgáltató Kft. Részéről, és ott hagytuk abba, hogy talán van két fogalom, a karbantartás meg a felülvizsgálat, ezek azért sokszor összemosódnak. Mi a kettő között a legfontosabb különbség, mert gondolom van, ha két külön fogalomról beszélünk.
1: Jó mondod, nagyon is nagy a különbség. Tehát kicsit először beszéljünk a karbantartásról. Ennek célja alapvetően a gépek működőképességének megbízhatóságának és műszaki állapotának fenntartása, vagyis a meghibásodások megelőzése. Erre van egy nagyon szép szavunk, még a múlt rendszerből is ismerjük, a TMK, tehát ez a tervszerű megelőző karbantartás. Ennek Magyarországon az 1950-es évek elején jelent ez meg, és az ipari termelés fejlődésével. Tehát megkülönböztetünk tervezett és tervszerűnél karbantartás. Tervezett karbantartás, hogy jövő kedden mondjuk olajcseret végzünk ezen a gépen, egy konkrét előre meghatározott beavatkozásnak nevezik ezt. A tervszerű karbantartás az egy kicsit tágabb fogalom, tehát hogy itt nem a napot határozzuk meg, hanem az idő intervallumot, például hogy a üzemórás szerint vagy gyártói előírások szerint fogjuk karbantartani, és ez egy rendszeres szervezett folyamatot eredményez. Én azt mondom, mindegy, melyik szót használni, csak legyen valami ütemezés és karbantartási folyamatunk. Viszont a munkavédelmi felülvizsgálat ezzel szemben azt értékeli, hogy a munkaeszköz biztonságosan használható-e, megfelel a vonatkozó követelményeknek, és fennáll-e olyan hiányosság, amely a munka alatt veszélyezteti, tehát a kettő egymást kiegészíti, de nem helyettesíthető.
0: És akkor gondolom, minél idősebb egy gép, annál több vagy akár másfajta vizsgálat kell neki. Milyen vizsgálattípusokkal találkozhat ilyenkor egy vizsgáztató, egy munkáltató a gépek életciklusa során?
2: Alapvetően minden gépnél egyfajta üzembehelyezést el kell végezni. Ennek más a megnevezése, veszélyes és nem veszélyes gépek esetében, de ez az üzembehelyezésnek minden esetben meg kell történnie, majd ezt követően időszakosan is vizsgálni kell ezeket a gépeket. Általában elő van írva a jogszabályokban, ezt milyen gyakorisággal kell vizsgálni, de ennél sűrűbben is lehetséges. Például, hogyha valami rendkívüli esemény történik a gépen, akkor ugye soron kívüli vizsgálatot kell végezni, vagy abban az esetben, hogyha a gépet áthelyeztük egy másik helyre, akkor ismét vizsgálni kell a működését, vagy ha hosszabb ideig nem használjuk ezeket a gépeket, akkor ugyancsak egy vizsgálatot kell rajta végezni, hogy nem változott-e valami még a biztonsági helyzettel kapcsolatosan a gépen. És természetesen vannak olyan gépek, berendezések is, amelyekre egyéb jogszabályok írnak elő különféle vizsgálatokat, ilyenek például az emelőgépek, amelyeket az emelőgép biztonsági szabályzatban rögzítették a vizsgált típusokat.
0: Akkor tulajdonképpen az az egyszerű szabály nem igaz, hogy minden gépet 5 évente kell megvizsgálni, hanem ez teljesen gépfüggő is.
2: Így van, alapvetően önmagában nem igaz az, hogy 5 évente kell minden gépet vizsgálni. A esetek jelentős részében egyéb időtartamok is beleszámíthatnak ebbe a vizsgálatba. Például, ahogy az előbb mondtam, emelőgépeknél vannak másfajta vizsgálatok. Fontos az, hogy áttelepítettük a gépet, vagy esetleg újra kellett indítani a masinát hosszabb időtartam után. Kéziszerszámoknál például nem az 5 éves ciklus időt veszük figyelembe, hanem az éves időtartamot, de minden gépnél a gépvizsgálattól függetlenül is, ugye az esetek többségében villamos berendezésekről van szó, magának a létesítménynek a villamos felülvizsgálata is ebbe bele számít, amit 3 évente kell elvégezni. De sokat számít az is, hogy a gyártó milyen előírást fogalmazott meg a gépre, hogy milyen gyakorisággal kell ezeket adott esetben elvégezni, ami lehet, hogy kevesebb, mint az 5 éves ciklus idő.
0: Sokszor előjött ez a ekkor kell, időtartamonként kell, de azért nem kötelező ahhoz tartani a magát valakinek, hanem lehet előbb is. Mikor nem szabad megvárni ezt a következő ilyen vizsgálatot, időszakos vizsgálatot? Van olyan, amikor egy esemény történik, és soron kívül kell mondjuk ellenőrizni a gépet?
1: Igen, van ilyen. Tehát nem szabad megvárni a következő vizsgálatot abban az esetben, ha olyan esemény történt, amely a munkaeszköz biztonságát hátrányosan befolyásolhatta, vagy működés közben veszélyes rendellenesség derült ki. Tehát milyen példákat lehet erre kitérni? Például a gép átalakítása vagy jelentős javítása történt, munkabaleset, veszélyes esemény vagy majdnem baleset történt, ez a majdnem balesetet nevezik kvázi balesetnek, valamilyen biztonsági berendezés hibája, például a védett térbe történő benyúlás következtében a gép nem állt le, vagy természeti esemény, például a villámcsapás, árvíz vagy földrengés érte a gépet, vagy olyan túlterhelés, ütközés, tűz vagy más rendkívüli hatás, amely károsíthatta a gépet. Valamint akkor is újra kell vizsgálni, amikor műszaki okból 30 napot meghadan használaton kívül helyeztük az adott gépet. Ha a gép közvetlen veszélyt jelent a használatát, azonnal meg kell tiltani, és csak a hiba elhárítására, vagy az ellenőrzés biztonságos eredménye után szabad újra üzembe helyezni. Tehát lényeg az, hogy ha a hiba személyi sérülést okozhat, tehát nem elég, akkor kicsit óvatosabban dolgozunk vele, akkor a gépet üzemen kívül kell helyezni, és biztosítani kell, hogy az újraindítását illetéktelen személyek ne tudják elvégezni.
0: És hát rengeteg hiba fordulhat elő a gépekkel, hogy milyen tipikus hibák és úgymond házi megoldások vannak még, ezekre is rátérünk. Előbb viszont meghallgatunk egy dalt, ne menjen sehova. Rádió.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, azon belül is a fókuszban a munkavédelem minden hónap utolsó hétfőjén jelentkező sorozatunk. Mai témánk a működik, de biztonságos is kérdésköré fogalmazódik. Ebben segítségemre lesz a megfejtésben Nyéki Gábor műszaki vezető és Szopka Gábor EHS szakmai vezető az Ergonom munkavédelmi szolgáltató részéről. Az előző blokkot ott hagytuk abba, hogy hibák. Milyen tipikus hibák vannak, vagy úgynevezett házi megoldások, amelyekkel mondjuk egy ilyen gépvizsgálat során újra és újra találkoztok?
1: Gyakoriak a leszerelt vagy rögzítetlen védőburkolatok, a kiiktatott biztonsági kapcsolók, a nem megfelelően működő vészleállítók, elhasználódott szerkezeti elemek, olvashatatlan jelölések, figyelmeztető táblák, illetve az is számolni kell, hogy a munkáltató adott esetben átalakítja a gépet, és nem kifejezetten a gép gyártója által megálmodott módon, és ezzel alapvetően sérül a biztonsági előírása a gépnek, meg a használt biztonsága. Sokszor nem egyetlen hiányosság az, ami a gépnek a veszélyességét okozza. A hiányosságok gyakran összeadódnak, és több problémát tapasztalunk egy-egy gépen.
0: Volt róla itt szó, hogy több csoport szerint is szétosztják ezeket, amikor beszéltünk a tervezett karbantartásokról. Az emelőgépek, például targoncák, darukemelők, ezek miért jelentenek külön területet a gépvizsgálatok során?
1: Általában véve a gépek elsősorban a kezelőre jelentenek veszélyt, azonban az emelőgépek értelemszerűen azzal, hogy megemelik a terhet, fölemelik a terhet, arrébb viszik, vagy tartják a terhet, ez a környezetben lévő személyek és vagyontárgyakra is veszélyt jelentenek, ezért érdemel mindenféleképpen fokozott figyelmet. Éppen ez indokolja azt, hogy az emelőgépeknél plusz vizsgálatokat is végre kell hajtani, ilyenek például a szerkezet és fővizsgálatok, amelyeknek a gyakoriságát is szabvány határozza meg, hogy a használattól, illetve a körülményektől, meg a mozgatott tér nagyságától függően kell meghatározni.
0: Egy nagyobb gépparknál, amikor több gépet kellene megvizsgálni, felülvizsgálni, megszervezni ennek a megvizsgálását, akkor hogy lehet azt mondjuk kideríteni, hogy egy lejárt határidő már az ellenőrzés során esetleg problémát okoz, vagy hogy lehet megszervezni jól az ilyen felülvizsgálatokat, ha nagyon sok gép van mondjuk valahol?
2: Hát ehhez nekünk mindenképpen tudnunk kell, hogy milyen és hány darab géppel rendelkezik az adott vállalkozás. Tehát jó, célszerű, ha van egy napra kész gép nyilvántartásuk, egyértelmű felelősségi rend és előre tervezett vizsgálati ütemezés. Érdemes egy helyen kezelni a gépek alapadatait, vizsgálati típusait, jegyzőkönyveit és a következő esedékességeit. Itt meg azért szét lehet bontani olyan gépeket, mint az előbb a kollégám is mondta, darukra vagy targoncákra, mert azoknak más vizsgálati ütemezésük van, mint az egyéb egyszerű gépeknél. De ezt természetesen az Ergon Kft. Gépvizsgálat csoportja vizsgálatok elvégzése mellett folyamatos ellátás keretében, a visszatérő vizsgálatok ütemezésében és nyomon követésében is tud támogatást adni.
0: És mi van akkor, hogyha egy munkáltató mondjuk egyik napról a másikra, holnap szeretné átnézni, hogy mennyire van rendben a gépparkja, akkor mi az a három dolog, amivel érdemes elkezdenie ezt a kutakodást?
1: Én alapvetően nem is három dologról tennék említést, hanem talán négyről vagy ötről. Ugye elsőként mindenféleképpen lássa teljes egészében, hogy milyen gépparkja van. Aztán ezekhez rendelkezésre áll valamennyi dokumentáció, ami szükséges, illetve az is nagyon fontos, hogy ezeknek a gépeknek a kezelésére megfelelő szakemberekkel rendelkeznek, akik megfelelő jogosultságokkal rendelkeznek. Aztán természetesen a dokumentumok alapján meg kell vizsgálni azt is, hogy ezek a gépek berendezések teljes egészében maradéktalanul el vannak ellátva a gyártó által meghatározott védelmi berendezésekkel, ezek működnek-e, és nincs esetleg kiiktatva bármelyik védelmi berendezés, burkolat leszerelve. És nagyon fontos az is, hogy a géppark ellenőrzésekor arra is legyünk tekintettel, hogy ez egy munkakörnyezetben van, és magának a gépnek a környezete milyen állapotban van, megközelíthető, kiszolgálhatók a gépek, megfelelő a megvilágítás, ez egy összefüggő dologról van szó. Ezért mondtam azt, hogy nem három, hanem inkább négy vagy öt szempontot kell figyelembe venni.
2: Ha maradnék a hármas verziónát, nagyjából ugyanezt mondanám, mint a kollégám. Elsőnként legyen teljes és napra kész géplista az adott gépállományról. Másodikként nézzék át, hogy a rendelkezésre állnak az üzembehelyezési és felülvizsgálati dokumentumok, illetve mikor esedékesek a következő vizsgálatok. Harmadikként pedig említeném, hogy legyen egyértelmű, hogy ki felel a hibák kijavításáért, a karbantartásokért és a vizsgálati határidők követéséért.
0: Akkor így lehet egy gép működő és biztonságos is. A gépek és munkaeszközök felülvizsgálatáról beszélgettünk Nyéki Gábor műszaki vezetővel és Szopka Gábor EHS szakmai vezetővel, akik az Ergonom munkavédelmi szolgáltató Kft. Részéről voltak ma itt velünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és hogy átbeszéltük a témát.
1: Köszönjük szépen.
3: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Omuda és Jéko. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jéko automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajekofx.hu oldalon vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szexárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
8: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
7: Nyaralást? De jól megy valakinek.
8: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
7: Aha, így már értem.
9: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szexárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
3: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: 3:10 múlt 1 perccel szeptember 28-án hétfőn, ez az Antrit reggel is. Látvessünk még egy pillantást a mai időjárásunkra, ugye csípős reggelek és kellemes délutánok jönnek, ezt írják nekünk, mert hogy bizony azért a reggel az csípős volt, 9 fok környékén alakultunk, de most már jó idő van, süt a nap és 26-27 fok lesz majd a mai maximum, szóval reggel még kellett a kabátka, délután pedig majd cipeljük magunkkal. Réteges öltözet divat tippünk, nagyjából ennél többet vagy okosabbat nem nagyon lehet mondani, és igazából ilyen időt jósolnak egész hétre, sőt még jövő hétre is, aztán majd csak utána zuhan be egy picit a hőmérséklet, de majd akkor rátérünk erre akkor, amikor ott leszünk. Az allergiára is térünk ki, a pollen jelentés szerint, ugyebár véget ért a parlagfűzeton csúcsidőszaka, ettől függetlenül a parlagfű pollen koncentrációja továbbra is közepes tartományban alakul, és a kültéri allergén gombák spóra számára is oda kell figyelni, mert hogy azok pedig alacsony közepes szintet érnek el nagyjából. Az orvos meteorológiára is térünk ki, egy picikét marad a frontmentes időjárás, a délelőtti melegedés miatt ugyanakkor egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár migrén is előfordulhat. Ugyanakkor a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba, ez tényleg olyan sétálós, akár kirándulós idő is lehet, dacára annak, hogy hétfő van. Így készüljön tehát a mai napra, zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelt, maradjon velünk.
1: A maga kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 2 perc múlva lesz 10 óra, szeptember 28-án hétfőn kifutunk az időből, úgyhogy hát nincs időnk összegezni, viszont továbbra is ajánlom magunkat, holnap reggel 6-tól pedig ismét együtt, addig pedig minden jót!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkát. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatal.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Kihallgatták a miniszterelnököt megdobó férfit. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása Szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a Szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írt a Facebook bejegyzésében Hann Endre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6 százalékpontos listás Fidesz előnyt becsültek. A

0: a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak. A legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslést nevezte. Szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
3: A hírek után már is indul a hétfő délelőtti Gíci Adrien vagyok. Ha a hétvége után még nem sikerült teljesen felvenni a ritmust, semmi gond, haladunk szépen tovább együtt. Jönnek a jó zenék itt a Rádió Antriton.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: yeah.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma szeptember 28-a hétfő van. Sok boldogságot kívánunk Vencel nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk, ami pedig az időjárásunkat illeti. Kellemes kora őszi időjárásra számíthatunk Tolna megyében is a hét első felében. Sok napsütés várható, napközben pedig akár 25 fok körüli hőmérsékletet is mérhetünk, miközben a reggelek már érezhetően csípősebbek lesznek. Ma még szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, és csapadék sem érkezik. Holnap is marad a napos, száraz idő, bár a keleti szél időnként élénkebb lehet. Szerdán szintén sok napsütés várható, délután azonban észak felől már fátyol felők érkezhetnek. Csütörtökön pedig szűrt napsütésre készülhetünk továbbra is csapadék nélkül. A hőmérséklet a hét során jellemzően 21 és 26 fok között alakul a legmelegebb órákban. Érdemes tehát kihasználni ezt a kellemes őszidőt, ugyanakkor a reggel indulásnál már szükség lehet egy melegebb rétegre.
1: Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is! Ez a Rádió Antrit! A ma kedvencei és a tegnap slágerei!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha valaki a héten véradással szeretne segíteni, több Tolna megyei helyszín közül is választhat. Szekszárdon a mai napon, vagyis hétfő reggel 8-tól délután 5 óráig várják a véradókat a Béri Balog Ádám utcai területi vérellátóintézetben. Holnap Dombóváron a Kórház utcai transzfúziós osztályon lehet vért adni reggel 8-tól délután 3 óráig. Gerjenben pedig a közösségi házban 10 és fél 1 között lesz véradás. Szerdán és csütörtökön Bonyhádon a művelődési házban lesz lehetőség a segítségnyújtásra. Szerdán délelőtt 11-től este 6-ig, csütörtökön pedig 10 és délután 3 óra között. A hétvégén október 2-án ismét Szekszárdon várják a véradókat reggel 8-tól délután 2 óráig. Egy véradás körülbelül fél óra, viszont akár 3 ember életét is segíthet megmenteni. Hogyha tehetik, akkor éljenek a lehetőséggel. A vérkészítményekre folyamatosan szükség van, ezért minden egyes önkéntes véradó fontos segítséget jelent a betegellátásban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kia Sportage is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
7: Már 4950 forinttól.
6: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Menőajánlatuk a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma tavaszi zöldséglevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig kérhető bébi csirke sütve, csíder sajtos burgonyapürével, vagy választható csilis bab kenyérrel. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt kertészlevest ebédelhetünk veknivel. A főételek közül pedig választható házi szilvás gombóc, pirított morzsában, vagy kérhető bácskai rizses hús káposztasalátával. A C-menü pedig vasi pecsanye rizibizivel és kurtos salátával. A Pizzama mai kínálata, itt lencselevessel várnak bennünket, az A-menü leves plusz ananászos, csirkeragú kukoricás rizssel, a B-menü pedig leves plusz grízes tészta baracklekvárral.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy francia lemezlovas érkezik hozzánk, és az egyik legismertebb dala, ami lendületes, könnyed, mégis van benne valami, ami miatt nem csak hallgatjuk, hanem együtt is mozdulunk vele. Érkezik már is Bob Sinclair és a Weltholdon, itt a Radio Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Radio Antri.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
1: Haló, sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló, hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
1: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
1: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
3: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
4: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló, és a lóval mi lesz?
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Magyar közösséget látogatott meg a külügyminiszter, megújulhat a hatalmas forgalmat bonyolító szolnoki vasútállomás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz, erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Orbán Anita köszönetet mondott a fesztivál szervezőinek, az alkotóknak, a fellépőknek és a torontói magyar közösségnek, hogy évről évre életben tartják és továbbadják a magyar kultúrát több ezer kilométerre Magyarországtól. Ami most hazánkban történik, az politikai leszámolás, közölte Facebook videójában Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat, amelynek célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. A parlament ugyanis szavaz az Orbán kormány két egykori miniszterének, az NKA ügyben érintett Hankó Balázs és a Volánbusz ügyben gyanúba került Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség Hankó Balázs esetében 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, Sesznák Miklósnál pedig több mint 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz miatt akarja lefolytatni az eljárást. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés. És mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben.
6: Rádió Andrét időjárás.
7: Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a déli es, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26

0: 6 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 105.1.
3: Megérkeztünk a délelőtt második felébe, a hírek után pedig ismét jöhet egy kis zenem. Ha közben dolgoznak, intézik a hétfői teendőket, vagy éppen úton vannak, ránk most is számíthatnak, jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit, most pedig egy közlekedési információt szeretnék megosztani az utolévőkkel. Több hónapon áttartó beruházás kezdődött Döbrőközön, ezért aki a településen közlekedik, annak érdemes fokozott figyelemmel haladnia. A munkálatok szeptember 23-ától egészen jövő év január végéig tartanak, a templom és a benzinkút közötti útszakaszon. A pályázati forrásból megvalósuló beruházás során az utca mindkét oldalán kitisztítják az árokmedreket, egyes szakaszokon pedig burkolatot is kialakítanak. Emellett több áteresztőt elbontanak, majd újakat építenek a helyükre. A munkavégzés érinti a közlekedést is, ezért az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy az érintett szakaszon óvatosan és körültekintően közlekedjenek. A beruházás várhatóan január 30-áig tart, így aki rendszeresen erre közlekedik, annak a következő hónapokban érdemes számolnia a munkálatokkal és az esetleges lassabb haladással.
1: Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Bár napközben még kellemes az idő Tolna megyében, lassan itt a fűtési szezon, ezért most érdemes ellenőrizni a fűtőberendezéseket. Aki fával, brikettel vagy más szilárd tüzelőanyaggal fűt, annak a kályhát, kandallót, kazánt, valamint a füst csövet és a kéményt is célszerű még az első begyújtás előtt átvizsgáltatnia. A családi házakhoz a kéményseprők nem mennek automatikusan, időpontot kell kérni, a lakossági kéményseprés pedig ingyenes. Szekszárdon több mint 5000 háztartás távfűtéses, így ott a lakóknak természetesen nem saját kazánjuk karbantartásáról kell gondoskodniuk. A próbafűtés idején viszont érdemes teljesen kinyitni a radiátor szelepeket, és jelezni, ha valamelyik radiátor nem melegszik megfelelően. A szilárd tüzelésnél pedig arra is figyeljünk, hogy nedves fát, hulladékot vagy kezelt bútorlapot semmiképpen ne égessünk. Most még van idő mindent ellenőrizni, nem érdemes megvárni az első igazán hideg napokat.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma, nem csak pizza, nem csak ma.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma tavaszi zöldséglevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig kérhető bébi csirke sütve, csíder sajtos burgonyapürével, vagy választható csilisbab kenyérrel. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt kertészlevest ebédelhetünk feknivel. A főételek közül pedig választható házi szilvás gombóc pirított morzsában, vagy kérhető bácskai rizses hús káposztasalátával. A C-menü pedig vasüpecsanye rizibizivel és joghurt. A pizza ma mai kínálata, itt lencselevessel várnak bennünket, az A-menü leves plusz ananászos csirkeragú kukoricás rizssel, a B-menü pedig leves plusz grízes tészta baracklekvárral.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig azzal az úriemberrel megyünk tovább, aki az elmúlt évek egyik legismertebb dalszerző előadója lett, aki a személyes, őszinte történeteket ugyanúgy megtalálja a zenében, mint a nagy rádióbarát pillanatokat. Már is érkezik hozzánk Ed Sheeran, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Mindjárt dél úgy, hogy egy rövid időre most megállítjuk a zenéket, és jönnek a térség legfontosabb hírei. A hétfőből már eltelt néhány óra, remélhetőleg önök is kezdenek belerázódni a hétbe, még akkor is, hogyha reggel talán nehezebb volt elindulni. Nézzük most meg, hogy mi minden történt az elmúlt órákban, aztán a hírek után visszatérünk és folytatjuk a hétfői zenélést. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen Csemege

0: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
1: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
3: Újabb gyalogátkelő helyeket alakítanak ki Szekszárdon, befejeződött a várajai ifjúsági táborban a felújítás, hétfőn is marad a kellemes őszi idő. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. A biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedéshez gyalogátkelő helyek kialakítására kerül sor a következő hetekben Szekszárdon. A részletekről Máté Péter alpolgármester számol be.
4: A Magyar Közút, magyar állam megbízásából gyalogátkelőket alakít ki az 56-os számú főúton. Ez az első a Szőlőhegyi körforgalom után a városba vezető buszmegállóhoz egy gyalogos járdát építenek, egy gyalogátkelőjét, egy 15 méter járdáról beszélünk, hogy meg lehessen közelíteni biztonsággal a buszvárót. Ott ugye a leszálló és a felszállókat is, tehát mindenképp egy helyen mennek, és át tudnak jönni a kerékpárúthoz, oda jönnek át a közös kerékpárút gyalogos járta. A következő az Árnyés utca kereszteződéstől Szekszárd felé egy gyalogátkelő kialakítása, és a többi, amit most például látunk a vasútállomásnál, a buszpályaudvar előtt, ott pedig kerékpáros átvezetések készülnek, ami ugye tudjuk, ott van a két kerékpárút csatlakozik, sőt a harmadik is találkozik, negyedik is lesz az a következő tervünkben van, és ezekhez a kerékpáros átvezetéseket elkészítik. A következő az a Mátyás király utca kereszteződésben van egy gyalogátkelő, ott is egy kerékpáros átvezetés lesz. Idén meg lesz mindegyik.
3: Sikeresen lezárult a várajai ifjúsági tábor két nevelői épületének korszerűsítése, amely Bonyhádváros önkormányzatának beruházásában valósult meg. A fejlesztéshez az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyert a Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési program keretében meghirdetett 2026. évi ifjúsági táborhely fejlesztési programból. A beruházás megvalósításához az Aktív Magyarország összesen 14 millió forint támogatást biztosított, amely a projekt költségének 35%-át fedezte. A fennmaradó költségeket Bonyhádváros önkormányzata saját forrásból finanszírozta. A fejlesztés eredményeként a korábban felújított 102 férőhely mellett a két egykori nevelői épület további 8 férőhelye is teljes körűen megújult, így azok is a tábor vendégeinek rendelkezésére állnak. A munkálatok során megtörtént a nyílászárók és a tetőhéjezat cseréje, a belső terek korszerűsítése, valamint új térburkolatok kialakítása. A beruházásnak köszönhetően a népszerű úgynevezett bakancsos házak befogadó képessége 12 főről 20 főre bővült. A korszerűsítés révén a tábor még alkalmasabbá vált a nagyobb létszámú ifjúsági csoportok fogadására, amelyek továbbra is a létesítmény elsődleges célcsoportját jelentik. A fűthető szálláshelyeknek köszönhetően az év hűvösebb időszakaiban is biztosított a komfortos elhelyezés gyermekes családok, kisebb táborok, erdei iskolák és ifjúsági közösségek számára. A szabad kapacitás függvényében a tábor turistákat és aktív természetjárókat is fogad. A beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a várajai ifjúsági tábor még magasabb színvonalon szolgálja a természetközeli kikapcsolódást, a közösségi élményeket és a térség turisztikai vonzerejének erősítését. A Szekszárdi Vosinszky-Mor Múzeum idén is csatlakozott a Múzeumok őszi fesztiváljához. A programokból a dízelítőt Ódor János múzeumigazgató.
5: Szekszárdi Vosinszky-Mor Múzeum idén is csatlakozott a Múzeumok őszi fesztiváljának a programsorozatába, amely 2020. szeptember 28 és november 15 között zajlik országszerte. Mi összességében 8 programot állítottunk ebbe a programsorozatba, amelyből az első szeptember 29-én kedden 15 órás kezdettel indul meg egy múzeumi őszbúcsúztató keretében egy városi irodalmi sétát tettünk. Szekszárd belvárosába Tolna megyei írók műveiből hangzanak el részletek a hozzájuk kapcsolódó helyszíneken. Ezt a sétát Lovas Csilla filmmuzeológus vezeti.

0: tanítványait, a múzeumpedagógus előadó művész pedig szövegeket fog felolvasni, és ennek a sétának a legvégén Babismány emlékházba Mihály napi kocintást is tervezünk. Tartsanak velünk! Október 9-én Holtalenre emlékezünk az Irodalomházban, Mészöly Miklós emlékházban, felolvasás és beszélgetés keretében. Október 27-én Légy te is a Gement őrzője címmel kézműves foglalkozást tervezünk a múzeumunknak a főépületébe. Október 28-án családi mesedélelőttöt tartunk a Babits Mihály emlékházban, Lázár Ervin meséjén alapuló játékos foglalkozással, ennek a címe a Zöld Lifit. Október 30-án Fit Múzeum program sorozatban 20 drát táncoljunk együtt a Vármegye házán, néptánc lépések tanulása és mozgásos játék fog történni. November 2-án Janikowski Évára emlékezünk, a lemez két oldala címmel zenés felolvasás tervezünk Babits Mihály emlékházba. November 13-án a pedagógus napjahoz kapcsolódóan Szilágyi Zsófi iskolatáska című könyvének tartjuk meg a bemutatóját. Károlyi Csaba beszélget a szerzővel, a múzeumunknak a főépületébe. Az utolsó program ebben a MÖFÖS sorozatban a hozzáférhető múzeum alcímben az utazó múzeum, kihelyezett mesefoglalkozások a megye óvodáiba igény szerint. Tehát nagy szeretettel várjuk Önöket a Babits házba, a Mészöly Miklós emlékházba, a Washington Timor Múzeum vármegyeházi kiállításban, illetve a főépületünkben.
1: Az E.ON dél-dunántúli áramhálózati ZRT földkábel kiépítését végzi a Hosszúvölgy és a Diófa utca csatlakozásánál, tudtuk meg Szekszárdváros oldaláról. A munkálatok az úttes teljes szélességű átvágásával járnak, ezért az érintett útszakaszon 2026. szeptember 25 és október 9 között forgalomkorlátozásra kell számítani. Ebben az időszakban zsákutcás forgalmi rend lesz érvényben. Kerülő útként a Hosszúvölgy utcával párhuzamos Kerékhegy utca vehető igénybe. Kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel, a kihelyezett jelzésnek megfelelően közlekedjenek. Az E.ON köszöni a lakosok türelmét és megértését. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Tolnavár megyei Adó és Vámigazgatóságának Bonyhádi kirendeltségén, valamint a Bonyhádi kormányhivatalban a Szabadságtér egy szám alatt szeptember 28-án hétfőn technikai okok miatt az ügyfélfogadás szünetel. Ezen a napon Tolnavár megye további kormányablakai és adóhivatalai készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére. 40 év fazekasság, 40 év kerámia díj a szekszárdi borvidékről. Rács Róbert fazekasmester, népi iparművész, keramikus 40 éves jubileumi kiállítása még október 10-éig látható a Babits Mihály Kulturális Központban az intézmény nyitvatartási idejében. Rács Róbert szeretett mesterségét 1986 óta idén 40 esztendeje folytatja. Szekszárdhoz, a borvidékhez való kötődése, a borászatokkal, borászokkal kialakult baráti kapcsolatok ösztönözték arra, hogy kerek évfordulós kiállítása anyagát a szekszárdi borvidék borászai részére az elmúlt években készített borverseny nagydíjak kerámiáiból válogassa. A kerámiák eklektikus stílusjegyeket hordoznak, leggyakrabban a sárközi díszítmények ötvöződnek kupának, serlegnek megfelelő padlóvázas formákkal. Rács Robertnek minden alkalommal öröm volt elkészíteni ezeket a tárgyakat, egyben megtiszteltetésnek is érezte a felkérést a feladatra. Hétfőn szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható. A nyugati és az északnyugati tájakon élénk lehet a déli délkeleti szél. Reggelre helyenként ismét párásság, ködössé válik a levegő. Hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben kellemes időben lesz részünk, 22-26 fokos csúcsértékkel. Szekszárdon hétfőn a hajnali 8 fokot követően napközben 25 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
3: Elmúlt dél, a hírek után újra feljebb tekerjük a hangerőt és hozunk még néhány olyan dalt, ami remélhetőleg feldobja a napjukat. Maradjanak velünk, én Gíci, Adrien vagyok, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Szexádon is érdemes lesz figyelni a múzeumi programokra, hiszen a mai nappal elindult a 21. Múzeumok őszi fesztiválja, amelyhez a Wosinski Mór Múzeum is csatlakozott. Az idei rendezvénysorozat különösen aktuális témát választott, azt mutatja meg, hogyan segíthetnek a múzeumok eligazodni a mesterséges intelligencia és az egyre élethűbb, mégis akár hamis tartalmak világában. A központi téma idén a tárgyi bizonyíték. A valódi műtárgyak, dokumentumok és tárgyi emlékek ugyanis olyan kapaszkodót jelentetnek, amely segít megkülönböztetni a hiteles információt a manipulált tartalmaktól. Ez ma már különösen fontos lehet, hiszen egy mesterséges intelligenciával létrehozott kép vagy videó sokszor megtévesztően valóságosnak tűnhet. Szexádon a holnapi napon egy különleges programmal is készülnek, délután 3 órakor a Wosinski Mór Múzeum elől indul az irodalmi séta, amely során Tolna megye irodalmi örökségével ismerkedhetnek meg a résztvevők. Lovas Csilla, főmuzeológus, és Rubányi Anita, múzeumpedagógus vezetésével a belváros olyan helyszíneit járják végig, amelyekhez helyi írók és az irodalmi élet történetei kapcsolódnak. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: Miért hallgatna Budapesti Rádiót, ha van Szexárdi is? Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha a mai napon már a következő kirándulást tervezgetik, akkor mondok már is egy érdekes Tolna vármegyei úti célt. A neve alapján talán kell hozzá egy kis bátorság, hiszen a Ne bojsz a domb nevének egyik értelmezése szerint azt jelenti ne félj. A Tolna Némedi és Pincehely határán a Kapos jobb partján található dombnak ráadásul több neve is van, régebbi forrásokban Nyebojszaként, a régi katonai térképeken pedig Póganvár hegyként szerepel. A dombtető története egészen a bronzkorig nyúlik vissza, hiszen egykor földvár állt itt, a régészeti leletek pedig későbbi korokból is őriznek emlékeket. A sáncokon a 20. században még szőlőt is műveltek, ma pedig pihenőhely várja a kirándulókat. A tetőről szép kilátás nyílik a Kapos völgyére. A Pincehelyről induló útvonal nagyjából 7,5 kilométernél éri el a dombot, így egy kellemes őszi kirándulásnak is jó célpont lehet. Ilyenkor össze különösen szép a környék, ezért egy szabad hétvégén szerintem érdemes lehet ezt a kevésbé ismert Tolna vármegyei kirándulóhelyet is felfedezni.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menü sétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menü sétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romker Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
4: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
5: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy kis változatosság sosem állt egy hétfői napon, úgyhogy most érkezzen egy dal, ami szépen hozza magával a saját hangulatát. Samira The Rain című száma következik, dallamos, könnyed és pont olyan, amit jól esik csak úgy hallgatni, miközben megy tovább a nap.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: kedvencei, és ha tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép hétfőt, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Gíci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szexárdon is.

0: kulturális központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna vármegyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna vármegyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: Sport.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormány főközlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as indulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Erőd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balog Csaba és Tóth Máté. Torockai László sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Hangsúlyozta, érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze 3 politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk Mozgalom. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen, a Fogyó Hold és a Fiastyúk, a csillaghalmaza egymás mellett látszik majd a Bika csillagképben. A Svábhegyi csillagvizsgáló közleményében azt írta, szeptember 30-án este 8 órakor kell fel a Fogyó Hold a keleti égbolton. Ekkor 80%-ban lesz megvilágítva, a Fiastyúk pedig közvetlenül mellette jobbra helyezkedik el. 21 óra körül már érdemes a keleti égbolt alacsonyabb részén felkeresni az égi párost. Ekkor mintegy 9 fokkal lesznek a horizont fölött. Éjfél körül már közel 40 fok magasan járnak majd. Így tiszta égbolt esetén ekkor már szabad szemmel is felsejlenek a Fiastyúk csillagai a hold mellett. A németországi Heidenau városa úgy döntött, betiltja a nácizmus áldozatainak emléket állító botlató köveket. A javaslatot az Alternatíva Németországért párt és a konzervatív CDU képviselői szavazták meg, írja a Telex. A városi tanácsnak benyújtott indítvány szerint sok polgár úgy érzi, hogy a nácik áldozataira való megemlékezésnek ez a formája nem helyén való. A javaslat szerint a jövőben az emlékműveket a város egyik temetőjében kell elhelyezni, hogy ne lehessen közvetlenül rálépni az emlékezésre. A német oktatási miniszter, aki maga is a CDU tagja, a döntést bírálva azt mondta, aki a botlató köveket és a zsidó életre emlékeztető emlékhelyeket a közterületekről a temetőbe száműzi, az az élet helyett a halált helyezi előtérbe, és ezzel ismét láthatatlanná teszi a zsidó embereket.
1: Rádió Antrit időjárás.
2: Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
3: A következő műsorszám

0: két megjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
2: 4 perccel járunk 13 óra után a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágerei közt. Itt az Andréton üdvözlöm, Vörös Levente vagyok. Egy újabb hetet kezdünk meg együtt, legalábbis annak a sa délutánját. DJ Antoine-ékkal, meg a Masherivel itt az Andréton.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: nyári
1: szó. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Minket is elmosott a nyári zápor, itt az Antriton Rúzsa Magdi és Lószfi Begi közöses volt a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. No hát a nyártól egyébként egyre messzebb kerülünk, bár most nincs olyan rossz idő, záporról se beszélhetünk odakint. A legnagyobbak viszont szóba kerülnek még a mai nap folyamán, már ami ugye a dalokat illeti. Zayn és Sia közöse, egy hatalmas sláger érkezik ide a 101-re, ez a Dusty Dust.

Egy óriási sláger, Michael Jackson meg a Smooth Criminal, itt az Antriton 13:33-kor. Csodás délután kívánok, szeptember 28-án hétfőn járunk. A Venceleknek húzhatja meg ma a fülét, mert hogy ők ünneplik a névnapjukat. A Venceslav, Venceslav névből származik, jelentése koszorú plusz dicsőség, német közvetítéssel került Magyarországra. A Venceslaus névforma német Venzel rövidüléséből van egyébként. Aztán nézzük a születésnaposok, kik ünnepelhetnek ma. Szekszárdi kötődéssel Tóth Sándor baristának kívánunk sok boldogságot, ő a kávéháza tulajdonosa. Aztán vannak még olyan emberek, akik mindenképpen ismertek és elismertek. Tura Ida, magyar színésznő, érdemes művész is ma ünnepelne, de Brigitte Bardot, francia színésznő, énekesnő, állatvédő is ma látta meg a napvilágot. Aztán itt van még Mika Häkkinen, finn autóversenyző, a Formula 1 kétszeres világbajnoka, és Naomi Watts, angol származású ausztrál énekesnő is. Nézzük meg, mi történt a történelem könyvekben, illetve a történelem folyamán, amit a történelem könyvekből ismerünk. 1213-ban összeesküvők rátámadtak a pilisi erdőben tartózkodó Gertrude királynéra és kísérlet és kíséretére, végül pedig ugye meggyilkolták a királynét. 1630-ban Bethlen István erdélyi fejedelemmé választották, 1787-ben megszületett az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya, aztán ugrunk még egy századot előre, így fokozatosan lépegetünk, 1864-ben járunk, ekkor alakult meg az első internacionálé, nem volt hosszú életű egyébként. Aztán 1939-ben a szovjet-német megállapodás értelmében felosztották Lengyelországot, ez már a második világháború folyamán volt, a Szovjetunió pedig ugye megkapta Litvániát, és végül 1994-ben a magyar ipari tálca megtiltotta a fűszer-paprika kereskedelmi árusítását, paprika hamisítás miatt ugyanis ólom került a termékbe. No hát ez minden, amit a mai napról tudni érdemes, meg persze azt, hogy jönnek a folytatásban is a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Egy igazi legendával, egy pop divával megyünk majd tovább, Cher és a Walking in Memphis-szól pillanatokon belül.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Karescan, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Ennyi volt a reklám.
8: Egy igazi popdíva érkezik, akinek pályafutása több mint 6 évtizedet ölel fel. A pop istennőjeként tartják számon, de Emmy, Grammy, Oscar és még Golden Globe díjjal is rendelkezik. Ő Cher és a Walking in Memphis itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Avicii meg a Levels tartotta magasan a BPM számon, de 13 óra végén is. Hát, hogy én mennyi ideig kerestem ezt a dalt régen, hisz nincs benne a címe abban a kevéske szövegben. Itt az Antrit szól, most már tudjuk mindannyian a dal címét, és hamarosan azt is a tudtára adom majd, hogy mi a helyzet az utakon. Elő viszont érkeznek a hírek, informálódunk, aztán jöhetnek majd vissza a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei Szigalával az élem. Ez lesz a Sweet Lovin, a hírek meg a közlekedés után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forintért. Vagy 0% THM-mel. Vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
3: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
4: Kia. Movement that inspires.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Kihallgatták a miniszterelnököt megdobó férfit, két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abunyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írt a Facebook bejegyzésében Hann Endre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának, a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6%-pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak, a legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslést nevezte, szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a Tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit közlekedés.
4: 4 perce járunk 14 óra után, már meg is érkeztem a legfontosabb információkkal az utakról. Több helyen is munkálkodnak, így többfelé figyelni kell, hogyha éppen autóban ül. Van egy aszfaltmarás a 6-os főúton, ez az északi körforgalomnál van. Hát nem tudom, hogy a körforgalmat hogyan mérik, vagy marják fel, azt írják félpályásan. Hát ezt meglátja, hogyha arra fele megy, mindenképpen készüljön azzal, hogy ott félpályás a lezárás. Ezen kívül vannak még munkálatok, például a vasúti kereszteződésben, itt útépítés zajlik az 56-os főúton, ez az elkerülőn van ugye, arra is különös tekintettel haladjon, illetve a Szőlőhegyi körforgalom előtt is már a várostábla és a Szőlőhegyi körforgalom között több helyen építési munkák miatt útszűkület van érvényben. Ezen

0: még kaszálnak is a környéken, Bátaszéknél, az M6-os felhajtó lehajtójánál egészen a második alsónyéki behajtóig kaszálnak, illetve a Bátaszék táblától délre, tehát Báta felé, a bátai behajtó felé szintén kaszálnak az 56-os főúton, arra is óvatosan haladjon. Az M6-os autópályán aszfaltoznak még, itt a Vémint térségében található útpályát a Budapest felé tartó oldalon kellett lezárni, a leálló sávot és egy forgalmi sávot, szóval arra is csak óvatosan, egyéb iránt pedig máshol már nincsen különösebben semmi. Kétjen van még érvényben Árokpatka és Szegélyrendezés, ez a 65-ös főút, de ott is csak útszűkülettel találkozhat. A városra közelítve a forgalmat úgy, ahogy azért eloszlani látom, az újvárosi templom előtt piroslik a főút, ahogy szokott, illetve a központtól keletre egy icipicit a Szent István tér és délre a kórházi kápolnáig tartó szakasz mindenhol máshol úgy néz ki, hogy egészen könnyedén lehet haladni. Rendőről, trafiról több bejelentés is érkezett, itt Szekszárdon, kint Palánkon, a palánki körforgalomnál vannak kint az 51-12-es úton arra Tolnaműs fele, illetve a Jó híd fele, ha így tudja, illetve a 6-os főúton Kakast után és Bonyhád előtt vannak kint két helyen is, tehát két helyről jeleztek, úgyhogy arra mindenképpen legyen könnyebb egy picit a lába. Az 56-os főúton a Szálkai elágazó és Várdom között van kint a rendőr, illetve az M6-os autópályán is Decsnél, Decs vonalában jelzik a rendőri tevékenységet, és a nagyjából, ahogy látom, még itt Szekszárdon a felüljárónál érdemes figyelni, mert ott még akár mérhetnek is, drága fotókat készíthetnek. Úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy írja meg SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Mi köszönjük, önnek pedig jó utat!
1: Rádió Antrit, FM 101.
0: És akkor most már a daloké, a főszerep itt az Antriton a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Bulizunk tovább a délutánban is, én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Szigala érkezik, a Sweet Lavina.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Sister Sisters és az I Don't Feel Like Dancing. Itt az Antréton, a ma kedvenceinek meg a tegnap slágerei között 14:31-et írunk, én pedig meghoztam a legfrissebbet az időjárásról. Gyönyörű szép kék az ég odakint, talán nem is számítottunk erre még a múlt héten, hogy aztán ilyen időjárásunk lesz, mert hogy 26 fokot mutatnak a hőmérők, és ha megnézem a további előrejelzéseket, akkor egyébként egészen nem is tudom meddig, jövő hét szerdáig 24, 25, 26 fokot jósolnak, napsütéssel, nem lesz eső, és természetesen még azért érezzük majd ezt a nyári meleget, késő nyári meleget, ugye ezt úgy szokták hívni, vénasszonyok nyara. Egyébként érdekes az időjárás abból a szempontból, hogy valahogy elkerüli mostanában az eső itt a Kárpát-medencét, a Hungaromet elemzése szerint a rendkívüli asszály az évek óta tartó globális légköri cirkuláció változással függ össze, ami akár tartósá is válhat, a légköri folyamatok miatt kevesebb nedvesség érkezett a Kárpát-medencébe, miközben a száraz talaj és az erős napsugárzás tovább fokozta a felmelegedést, ezzel kialakítva ugye a jól ismert hőkupolát, és a szakértők szerint a jövő attól függ, hogy visszatér a délebre húzódó ciklonpálya és a nedvesebb időjárás, vagy tartósan szárazabb nyara következnek. Most viszont a nyarat elhagytuk, már réteges öltözet kell a nap folyamán, reggel legfőképpen, aztán ahogy melegszik, azért el lehet hagyni a vékony kabátot, át lehet váltani a pulcsira, és természetesen most már azért ilyen rövidpólós, rövidnadrágos idő van odakint, tehát reggel, amikor indul az ember a munkába, akkor azért még be kell öltözni rendesen. Egyébként ami jó hír, hogy véget ért a parlagfű pollen csúcsidőszaka, most már ez is lefelé áldozik, mármint a parlagfű pollenje, közepesen van jelen a levegőben, illetve a gombák is közepesen jelennek meg, úgyhogy ha bármilyen tüneteket tapasztal meg magán még mindig, akkor mindenképpen forduljon orvoshoz. Ezen kívül frontmentes időjárásunk van, ami tök szuper, reggel még azért hidegebb, de ahogy napközben kezd melegedni a dolog, egyeseknél vérnyomás problémák jelentkezhetnek, keringési panaszok, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár migrén is előfordulhat, ez ugye a délelőtti melegedés hatása miatt van. Ugyanakkor örülhetünk a napos időnek, jó hatással van a hangulatunkra, a közérzetünkre, ha teheti, akkor mozduljon ki a szabadba, sétáljon egyet, és szívjuk magunkba még itt a nyár utolsó sugarait, amit ide szeptember végére pakolt nekünk az időjárás. Úgyhogy továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ez nagyon-nagyon fontos, és a reggeli órákban, tehát ahogy említettem, rétegesen kell öltözködni, érkezik azért a tél, nem csúszik meg, érkezik, az immunrendszerünknek is fel kell rá készülnie, vitaminok, zöldségek, gyümölcsök elkélnek most az immunrendszerünknek is. Meg persze elkélnek a jó dalok a munka mellé, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, Taylor Swift és a The Fate of a Philia szól mindjárt, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
3: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A folytatásban korunk egyik legnagyobb hatású énekese következik, akinek óriási tábora van. Ők a Swiftik és mindenhová elkíséri kedvencüket. Legutóbbi turnéja is ezt mutatja, ugyanis a történelem legjövedelmezőbbje lett. Ő Taylor Swift meg a The Fate of a Philia itt a 105.1-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Dániel Fi közöse a Bárcsak lennék szólt itt az Antriton 14 óra 58-kor. A ma kedvenceid, meg a tegnap slágerei között járunk. Hát Bárcsak lennénk már túl a mai munkaidőn. Azt hiszem, hogy a hétfő talán a hét egyik legnehezebb napja. Nincs mások hátra belőle, legalábbis a hagyományos munkaidőből. Egy óra hamarosan, most érkeznek a hírek, Joli hozza a régió meg a térség legfontosabbjait, aztán igyekszem elütni azt az egy órát, úgy, ahogy azt a legnagyobbakkal kell. Pink meg a Raise Your Glass, ezzel indulunk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztár vendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkártra

0: Bizonyító rangadót a tarkászti szexád, folytatódik az indián nyár. Jó napot kívánok, Jantner Júli vagyok. 2026. szeptember 28-án hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Október 1-i hatállyal lemond a Tolna vármegyei közgyűlés elnöki tisztségéről Orbán Attila, tudtuk meg a Facebook oldaláról. Lemondás. Elnöki esküvőmhöz híven igyekeztem minden döntésemmel Tolna vármegye érdekét szolgálni. A megörökölt nehézségek ellenére kollégáimmal, a hivatal munkatársaival együtt mindent megtettünk azért, hogy a vármegye és a hivatal működni tudjon. Hálás vagyok nekik a munkájukért. A Tolna vármegyei közgyűlés szeptember 25-én elutasította azt az előterjesztésemet, amely megítélésem szerint biztosította volna a további működés feltételeit. E döntés után nem tudom tovább vállalni a vármegye vezetését. Október 1-i hatállyal lemondok a Tolna vármegyei közgyűlés elnöki tisztségéről és közgyűlési képviselői mandátumomról, továbbá minden politikai tisztségemről és tagságomról. Azzal a meggyőződéssel távozok, hogy a közösség javát mindig a szakmai felkészültség és nem a politikai érdek szolgálja. Hálás vagyok, hogy dolgozhattam Tolna vármegyéért, és szolgálhattam ezt a közösséget, olvasható Orbán Attila posztjában. Egy helyi lakos tett feljelentést, mert szeptember 9-én a délelőtti órákban Dombováron egy bank belterében található ATM automatából pénzt vett ki, közben a két mobiltelefonját az ATM tetejére tette és ott felejtette, majd azt valaki elvitte onnan. A nyomozás és adatgyűjtés során kiderült, hogy a mobiltelefonokat egy 66 éves dombovári férfi lopta el. A nyomozók a férfinél házkutatást tartottak, az eltulajdonított értékeket megtalálták és lefoglalták, majd a telefonokat visszaadták a sértetnek. A rendőrök a 66 éves dombovári férfit, aki a lopást elismerte, a rendőrkapitányságra előállították, és lopásvédség megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A Tolna vármegyei Egyed Antal Honismereti Egyesület 27. megyei találkozóját tartja szombaton Bátán. Az eseményről az egyesület elnökét, dr. Gesztesi Enikőt hallja.
1: E hét szombatján a Tolna vármegyei Egyed Antal Honismereti Egyesületnek a 27. megyei találkozójára kerül sor, a helyszín pedig Báta lesz. Az a szokásunk, hogy mindig vidékre visszük a legnagyobb rendezvényünket, ez ebben az évben a legnagyobb rendezvényünk, amelyet a Báta község önkormányzatával és a Bátáért Egyesülettel együttesen szervezünk. A megyei találkozónak általában három része van. Először a köszöntők elhangzása után természetesen beszámoló hangzik el elnök részéről, az egyesület tevékenységéről, programjáiról, és hogy milyen jövőkép áll az egyesület előtt. Megtisztel minket Debreceni Dropán Béla, a Honismereti Szövetség országos elnöke, ő a Magyar Nemzeti Múzeum főmúzeológusa is, és majd pedig díjaknak az átadására kerül sor, vannak országos díjaink. Ebben az évben a Honismereti Szövetség kitüntetését kapta egy kollega, Bél Mátyás díjat, és hárman pedig honismereti emléklapot, majd pedig az úgynevezett Egyed Antal díjat fogjuk kiosztani, amely egyesületünknek a saját díja, azt pedig hárman fogják kapni. Ezt követően a Bátai Bokréta Néptánc Egyesület műsora következik, amire nagyon kíváncsiak vagyunk és várunk. A második blokja a programunknak az egy előadás sorozat tulajdonképpen, egy kiemelt téma körül járása, amelynek az a címe, hogy Báta természeti és történeti értékei. Bátát helytörténeti kutatók, régészek, építészmérnökök és természetvédelmi szakemberek fogják bemutatni. Sümegi József, dr. Vizi Márta, Farkas Tamás Barnabás, Barkuti Balázs és Viliminé dr. Kápoldás Mária fognak előadni.
0: A Babits Mihály Kulturális Központ és a Szekszárdi Tücsök Zenész Színpad Egyesület közös szervezésében szeptember 26-án szombaton került megrendezésre a Gemenc hangja 2026 énekverseny popdal és musical kategóriában nappali tagozatos diákok részére. A verseny, amelyet idén már 8. éve rendeztek meg, szombaton az esti órákban zárult. Sajnálatos módon a betegség jó néhány versenyzőt ágynak döntött, de még így is több mint 60 dalt hallgatott meg és értékelt a 9 tagú zsűri, amelynek elnöke idén is Nagy Anikó, Jászai és Artisziusz díjas színész, énekművész volt. A szakmai zsűri másik két tagja Juhász Bence színész és Parag Tibor gitáros énekes előadó művész voltak. A nézők különleges és nagyszerű produkciót láthattak, hallhattak a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. A versenyzők mindegyikét oklevéllel jutalmazta a zsűri, valamint sokan külön díjban is részesültek. 2026 év fődíjasai gyermek 1 kategóriában Mohor

0: Vására pápa, gyermek kettő kategóriában Horváth Natália Szekszárd, ifjúsági kategóriában Szabó Katakincső Pécs, junior kategóriában Gémes Eszter Villő Pécs. A Tücsök Zenés Színpad énekesei közül idén a gyermek kategóriában indultak hárman, a középiskolásokat ketten képviselték. A részletes eredményeket megtalálja az antit.hu oldalon. A címvédő Pécs ellen győzött szombaton 69-59-re a Tarkászti Szekszárd csapata. A hétvégi meccset Szabó Noémi szakmai és sportigazgató értékeli.
1: Azt gondolom, hogy ennél szebb szezonkezdésről nem is álmodhattunk volna, nem csak azért, mert hogy a televízió élőben közvetítette az első hazai mérkőzésünket, hanem azért, mert egy igazán jó kosárlabda este volt itt Szekszárdon. Régi időket idézte, szinte teltház előtt fogadtuk a bajnoki címvédő pécsi együttest. A dolog pikantériája, hogy a vezető edző az a Gyokics Zsejko Pécs, aki 8 évig dolgozott itt Szekszárdon, illetve a saját nevelésű játékosunk Studer Ágica irányított a Pécsbe. Azt gondolom, hogy az első pillanattól érződött, hogy mennyire fontos ez a mérkőzés mindkét csapatnak, hiszen ideigazolt Rátkai Eszté és Tótósi a Pécsből, nyilván nagyon szerettek volna ők is személyesen bizonyítani, hogy jól döntöttek, úgyhogy nagyon jó volt a találkozó, magas hőfokon égett, és extra védekezést adtak elő a csapatok. Nagyon hosszúra sikerült így az első és a második negyed, hiszen rengeteg faut volt, amilyen sok büntető dobás járt. Azt gondolom, hogy az első félidő inkább a Pécsnek kedvezett, érvényesült az ő nagyobb rutinjuk egy-két poszton, gondolok itt Török Ágira és Tuder Ágira, viszont a félidőben ritmust váltottunk, sebességet váltottunk, és a harmadik, illetve a negyedik negyedben be tudtuk bizonyítani, hogy csapatként jobbak, egységesebbek vagyunk, és hogy jóval hosszabb jelen pillanatban a kispadunk, mint a pécsieké. Ehhez nagyon-nagyon kellett a fantasztikus szekszárdi közönség, úgyhogy ezúton is hála és köszönet a szurkolóknak. Mindenképpen kiemelném a csapatból Tótósit, Rátkai Esztit, illetve Dombai Rékát is, aki annak ellenére, hogy gyötörték, ütötték, verték, vágták, nagyon szép teljesítményt tett be a közösbe. Végül is 10 ponttal 69-59-re sikerült hozni ezt a találkozót.
0: Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás, folytatódik a vénasszonyok nyara. 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Szekszárdon és a Vétel körzetben kedden hajnalban 7, napközben 25 fok várható. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antit regionális hírei.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antit FM 101.
3: Köszönjük szépen Jolinak a híreket, 8 perccel járunk 15 óra után a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágerei dübörögnek tovább a utolsó munkaórában is. Én Vörös Levente vagyok, érkezik Pink, meg a Raise Your Glass, ide az Antitra.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

meghallgatna Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Beri és Váci Eszer meg az egyedül itt az Antriton pontban 3:30-kor kívánok csodálatos délutánt a ma kedvenceid, meg a tegnap slágerei között szeptember 28-án hétfőn, egy újabb hétkezdeten, és ha már itt vagyunk a hétfőn, akkor mindenképpen érdemes a közösségi sétára ellátogatni, ahogy az lenni szokott, a Szexhez és Sportközpont ma is megrendezi a szokásos hétfői közösségi hétindító sétáját. 17 óra 30-kor a Garai tér szobortól indul majd a menet, lehet menni családdal, kutyával, egyedül, mint ahogy hallottuk itt Beritől és Váci Esztertől az előbb, a lényeg természetesen végül a közös kimozdulás lesz, úgyhogy a szobornál van találkozó, és oda is érkeznek vissza. A mai napi útvonal egyébként 2,5 kilométer, az esemény pedig a hashtag BeActive Európai Sporthét program sorozat része. Hogy merre haladnak itt majd a sétálók, az is egy érdekes dolog, ezt egyébként megtalálja a Sportközpont Facebook oldalán az esemény beszélgetés füle alatt, ahogy látom a Béla téren keresztül a Babis Mihály utca felé kanyarodnak, ahol aztán a Mérei utcába becsatlakozva, végül a Herman Otton és a Fürdőház utcán, valamint a Flóriánon keresztül vissza a Béla térre és le a Garai térre jut majd a menet, és igazából mindenkit várnak, ahogy az lenni szokott, egy jó kis hétindító sétára. A lényeg természetesen az, hogy mindenki jól érezze magát, a részvétel pedig saját felelősségre történik, rossz idő esetén a program elmarad, tehát erről azt hiszem, hogy nem beszélhetünk, eső nem lesz, nagyon szép süt a nap, kék az ég, és természetesen azért még elég meleg is van 17:30-kor ahhoz, hogy egy akár pólós vagy maximum egy vékony pulcsis túrát meg lehessen tenni. Úgyhogy a jó feltöltődés, a jó társaság és természetesen a kikapcsolódás egy kötetlen környékbeli séta keretén belül valósul meg. Minden egyéb részletet megtalál a Szexhárdi Sportközpont Facebook oldalán az eseményeknél. Nálunk pedig megtalálja a jobbnál jobb dalokat, a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Nickelback és a How You Remind Me érkezik mindjárt. Maradjon velünk! This is a
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszár, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24-04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig vissza a dalokhoz, az utolsó perceket is megnyomjuk a melóban, amihez jön az 1995-ben alapított Grammy-díjra is jelölt kanadai rock együttes, akik még napjainkban is aktívak. 2022-ben adták ki 10. albumukat. Ők a Nickelback, meg a How You Remind Me, itt a 101-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Shaggy és az Angel itt az Antriton. 2 perccel 16 óra előtt járunk, a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei dübörögnek. Hát sikerült túlélni a hagyományos munkaidőt. Ha már hazafele indulna, akkor azért érdemes minket követni, hozom majd a legfontosabb információkat az utakról, és természetesen egy jó kis kocsikázós muzsikával is indulunk majd, illetve ha pedig még a munkában van, akkor is igyekszünk elütni az időt, úgyhogy a hírek után érkezik is Király Viktor, meg a Fire, itt az Antriton.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Omuda és Jéko. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jéko automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajekofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
6: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgázt vásárolhat a szlovák gázműve.

0: létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvő betegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. Az ellandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Ellandó diákigazolvány hiányában a személy azonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diák igazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diák igazolvánnyal rendelkezőknek a diák igazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgázt vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tőzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzitköltségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgázvásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit közlekedés.
3: Már meg is érkeztem a legfontosabb útinfokkal. 16 óra után 4 perccel itt az Antrittól. Mondom, mire kell figyelni, hogyha éppen autóban ül, vagy autóba pattanna a következő percekben. Van több munkálat is a környéken, itt Szekszárdon. Talán a leghangsúlyosabbak a vasúti kereszteződésben, az 56-os főúton, az elkerülőn zajlik útépítés, ott útszűkülettel találkozhat, illetve a város déli részén is szintén útépítési munkálatok miatt útszűkület van érvényben. Ezen kívül az északi körforgalomban az aszfaltot marják, ez a 6-os főút értelemszerűen, és itt félpályás a lezárás. Hogy pontosan hogy néz ki, hát azt sajnos egyelőre nem tudom. Ami viszont biztos, hogy már kezd azért megélénkülni a forgalom a városban, az újvárosi templom előtt vörös liga térkép, de ahogy haladunk egyre beljebb a központ felé, folyamatosan azért látni a piros csíkokat, ez pedig azt jelenti, hogy elég sokan vannak már a volt tanítóképző előtti kereszteződésben, a Bezerédi utcában, a Kórházi kápolnánál, a központban és onnan keletre a Szent István tér kis szakaszán, illetve az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, és ahol az elkerülő, illetve a főút találkozik, hát ez a Csatári torok körforgalma, ott is azért elég sokan vannak, mind a főútról, mind az elkerülőről érkezve. Ezen kívül rendőrökről is kaptunk bejelentést, kint vannak a Rákóczi utcában, egészen pontosan ott a Rákóczi Damjanics utca sarkán, illetve a felüljárónál is, a felüljáró túloldalán, tehát a Páskom utca felüli részén mér a trafi, ahogy teszi ezt a 6-os főúton is Bonyhád-Szerdahely környékén, ez még Bonyhád előtt van, ott vannak ilyen lejtők, dombok, úgyhogy csak óvatosan nehogy megszaladjon az a bizonyos kilométer per óra számláló. Ezen kívül még az M6-oson érdemes figyelni, Decs vonalában jeleztek rendőrt, még mindig kint áll, úgyhogy ha egyébként valami szokatlan tapasztal, akkor is óvatosan közlekedjen, meg persze juttassa el számunkra az információt a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS és Viber üzenet formájában is

0: megteheti a 30-as 944-44-en. Igyekszünk így mi is mások tudtára adni, segítsünk egymásnak. Önnek pedig jó utat kívánunk!
1: Rádió Andrét, FM 101.
0: És akkor most már az útinfok letudva, jöhet a szórakozás, jöhetnek a dalok, a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei itt az Andréton. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, Király Viktor pedig belobbantja a 16 órát, ez tőle a Fire.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction.
1: Regina, meg a Day by Day, itt az Antriton, másodpercek választanak el minket fél öttől, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei pedig duruzsolnak, most már remélhetőleg önnél is a pihenés időszakában. Hát érkezik majd a héten valószínűleg a támogatás első fele, a dízel támogatással kapcsolatosan nincs egyébként teendő, ez egy olyan újdonság, amiről már korábban ugyan beszámoltunk, de most lesz igazán majd itt az ideje. A Nemzeti Adó és Vámhivatal friss tájékoztatója szerint a dízel támogatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók igazából egészen speciális élethelyzetekig nyúlnak. A legfontosabb az az, hogy szeptember 30-án kerül sor az első részlet kifizetésére, amit nem kell külön igényelni a dízeleseknek, tehát a Magyar Államkincstár a NAV nyilvántartási adatai alapján automatikusan fogja ezt folyosítani, ezt érdemes tudni róla legelőször. Aztán a dízel támogatás ugye legfeljebb 150 lóerős kizárólag dízelüzemű személygépkocsik üzemben tartóját, vagy tulajdonosát illetik meg. Ugye jogosultak lehetnek többek között azok a magánszemélyek, egyéni vállalkozók, valamint őstermelők is, akiknek már a 2026-os évben a nevén volt egy dízel üzemű gépjármű. A támogatás teljes összege személyenként 20 000 forint, és egy jogosult személy legfeljebb egy gépjármű után részesülhet ebben, ezt nagyon fontos tudni. Ugye itt, amit az átlagárakkal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy jelen pillanatban nem változtak ma az átlagárak, 636 és 709 forint körül alakulnak itt a környéken, Szekszárdon és környékén is egyébként a 95-ös benzin, valamint a gázolaj üzemanyagok árai. Hát ez a havi 5000 forint, ez ezt a tulajdonképpen különbözetet igyekszik majd eltüntetni, tehát ez nem a teljes tankolás fedezésére szolgál, csupán a 20 000 forint összesen decemberig ezt a különbözetet igyekszik majd kiegyenlíteni. A jogosultságot tehát ellenőrzik a NAV jármű nyilvántartásában, és négy részletben automatikusan fogják ezt folyósítani. Mi is írtunk róla az antrit.hu-n, a cikkben megtalál minden fontos információt, és természetesen linket, ahol még több info morzsát szippanthat magába, de én most ezzel nem rabolnám az idejét, pláne nem az ilyen jó dolog elől, mint Mark Anthony és az I Need To Know, ami érkezik a folytatásban. Maradjon velünk!
2: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romker Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
3: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ennyi volt a reklám!
6: A most következő Mark Anthony nem csak a hangjáról lehet ismerős, filmekben és tévésorozatokban is felbukkant. 88-tól 2010-ig 16 albumot adott ki, ami azért elég combos. Most a saját magáról elnevezett lemezéről jön az I Need To Know, itt az Antriton.
5: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

A Counting Crows. Megvan ez a Carton. Beszállt egy nagy sárga taxiba, és ezzel a 17 órán kell is röppent. Itt az Antriton a ma kedvencei meg a tegnap slágerei mellett bulizunk. Még 3 perc van nagyjából 17 óráig. Érkeznek a hírek, ezekből informálódunk, aztán természetesen megtoljuk majd az utolsó közös óránkat is. Dua Lipával meg a Physical-al az élen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna vármegyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna vármegyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
3: Otthon. Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormányfő közlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához.

0: ítélték meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Hangsúlyozta, érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze három politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk mozgalom. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen, a fogyó hold és a fiastyúk, a csillaghalmaza egymás mellett látszik majd a Bika csillagképben. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében azt írta, szeptember 30-án este 8 órakor kel fel a fogyó hold a keleti égbolton. Ekkor 80%-ban lesz megvilágítva, a fiastyúk pedig közvetlenül mellette jobbra helyezkedik el. 21 óra körül már érdemes a keleti égbolt alacsonyabb részén felkeresni az égi párost. Ekkor mintegy 9 fokkal lesznek a horizont fölött. Éjfél körül már közel 40 fok magasan járnak majd. Így tiszta égbolt esetén ekkor már szabad szemmel is felsejlenek a fiastyúk csillagai a hold mellett. A németországi Heidenau városa úgy döntött, betiltja a nácizmus áldozatainak emléket állító botlatóköveket. A javaslatot az Alternatíva Németországért párt és a konzervatív CDU képviselői szavazták meg, írja a Telex. A városi tanácsnak benyújtott indítvány szerint sok polgár úgy érzi, hogy a nácik áldozataira való megemlékezésnek ez a formája nem helyén való. A javaslat szerint a jövőben az emlékműveket a város egyik temetőjében kell elhelyezni, hogy ne lehessen közvetlenül rálépni az emlékezésre. A német oktatási miniszter, aki maga is a CDU tagja, a döntést bírálva azt mondta, aki a botlatóköveket és a zsidó életre emlékeztető emlékhelyeket a közterületekről a temetőbe száműzi, az az élet helyett a halált helyezi előtérbe, és ezzel ismét láthatatlanná teszi a zsidó embereket.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
3: Szuper jók ezek az időjárási infók, meg szuper jók a dalok itt az Antriton, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei dübörögnek. Én Vörös Levente vagyok, 17 óra után 4 perccel pedig megindítjuk utolsó közös óránkat is. Dua Lipa rúgja be az ajtót, eztől a fizika.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene

Jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajaycofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
3: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
4: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szexárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
0: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Lepörött az utolsó dal is a 17 órában, itt az Antriton, mindjárt 18-nál járunk, ez pedig azt jelenti, hogy már a búcsúzom, holnap reggel Dávid várja majd, ezt ne feledje. 6 órától ébredezhetnek együtt, aztán Vali is érkezik, az önvéleményére is kíváncsiak lesznek, 74-444-444, ezen a számon tudja megosztani velük, hogy mi a téma, az pedig reggel mindenképpen megtudhatja. Én addig is kívánok további jó szórakozást és szép estét a folytatásban, 13 órakor újra jövök, Vörös Levente kicsekkol, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 ezer forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy új mobilt, tabletet vagy laptopot? Ne késlekedj, keresd bennünket és kérdezz rá a lehetőségekre. Ne hagyd nálunk szolgáltatásainkhoz kapcsolódó készülék kedvezményed. Részletek a tar.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Kihallgatták a miniszterelnököt megdobó férfit, két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abunyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írt a Facebook bejegyzésében Hannendre, a Medián közvéleménykutatója.

0: másoknak, a legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslést nevezte, szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: do something. Let's make a bet.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
2: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Csavar, zár, vasalat. Ivvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvr.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Oh yeah. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna vármegyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna vármegyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Magyar közösséget látogatott meg a külügyminiszter, megújulhat a hatalmas forgalmat bonyolító szolnoki vasútállomás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz, erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítani.

0: szeptember 22-én közölte, hogy három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Hankó Balázs volt miniszter a Fidesz képviselőjének mentelmi jogát az NKA ügyben, Sesták Miklós volt miniszter a KDNP képviselőjének mentelmi jogát a Volánbusz ügyében, Magyar Péter miniszterelnök a Tisza párt képviselőjének mentelmi jogát egy 2024-es telefonos ügyben indítványozta felfüggeszteni az ügyészség. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés. És mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda.jayco.fx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
0: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
7: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Magyar közösséget látogatott meg a külügyminiszter, megújulhat a hatalmas forgalmat bonyolító szolnoki vasútállomás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz, erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Ami most hazánkban történik, az politikai leszámolás, közölte Facebook videójában Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat, amelynek célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. Az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy az ügyészség indítványa után felfüggeszti Magyar Péter, Hankó Balázs, valamint Sesták Miklós mentelmi jogát. Az ügyészség szeptember 22-én közölte, hogy három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Hankó Balázs volt miniszter, a Fidesz képviselőjének mentelmi jogát az NKA ügyben. Sesták Miklós volt miniszter, a KDNP képviselőjének mentelmi jogát a Volánbusz ügyében. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza párt képviselőjének mentelmi jogát egy 2024-es telefonos ügyben indítványozta felfüggeszteni az ügyészség. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok

0: Jött a kollektív biztonsági szerződés szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Figyeljen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormányfő közlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as indulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Erőd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Hangsúlyozta, érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze 3 politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk Mozgalom. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen, a Fogyó Hold és a Fiastyúk, a csillaghalmaza egymás mellett látszik majd a Bika csillagképben. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében azt írta, szeptember 30-án este 8 órakor kell fel a Fogyó Hold a keleti égbolton. Ekkor 80%-ban lesz megvilágítva, a Fiastyúk pedig közvetlenül mellette jobbra helyezkedik el. 21 óra körül már érdemes a keleti égbolt alacsonyabb részén felkeresni az égi párost. Ekkor mintegy 9 fokkal lesznek a horizont fölött. Éjfél körül már közel 40 fok magasan járnak majd. Így tiszta égbolt esetén ekkor már szabad szemmel is felsejlenek a Fiastyúk csillagai a hold mellett. A németországi Heidenau városa úgy döntött, betiltja a nácizmus áldozatainak emléket állító botlató köveket. A javaslatot az Alternatíva Németországért párt és a konzervatív CDU képviselői szavazták meg, írja a Telex. A városi tanácsnak benyújtott indítvány szerint sok polgár úgy érzi, hogy a nácik áldozataira való megemlékezésnek ez a formája nem helyén való. A javaslat szerint a jövőben az emlékműveket a város egyik temetőjében kell elhelyezni, hogy ne lehessen közvetlenül rálépni az emlék műre. A német oktatási miniszter, aki maga is a CDU tagja, a döntést bírálva azt mondta, aki a botlató köveket és a zsidó életre emlékeztető emlékhelyeket a közterületekről a temetőbe száműzi, az az élet helyett a halált helyezi előtérbe, és ezzel ismét láthatatlanná teszi a zsidó embereket.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Kihallgatták a miniszterelnököt megdobó férfit, két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írt a Facebook bejegyzésében Hann Endre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának, a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6%-pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak. A legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslés nevezte. Szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a Tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: legszebb, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Magyar közösséget látogatott meg a külügyminiszter, megújulhat a hatalmas forgalmat bonyolító szolnoki vasútállomás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz, erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Ami most hazánkban történik, az politikai leszámolás, közölte Facebook videójában Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat, amelynek célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. Az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy az ügyészség indítványa után felfüggeszti Magyar Péter, Hankó Balázs, valamint Sesták Miklós mentelmi jogát. Az ügyészség szeptember 22-én közölte, hogy 3 országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Hankó Balázs volt miniszter, a Fidesz képviselőjének mentelmi jogát az NKA ügyben. Sesták Miklós volt miniszter, a KDNP képviselőjének mentelmi jogát a Volánbusz ügyében. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza párt képviselőjének mentelmi jogát egy 2024-es telefonos ügyben indítványozta felfüggeszteni az ügyészség. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jászlókun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, és mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

hallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Howdy! Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.